0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, but you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon

0: do.
1: A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: ígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a Váci hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Pilis Csabán rendezték meg a Gyermek Tőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőn gyűlt össze, az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. A verseny során mindkét versenyző asszóiban voltak szép találatok, jó megoldások és kifejezetten biztató pillanatok is, közölte a Sportcentrum. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek frisse.
0: Mert a Best FM mindig ott van.

0: A legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 5-e kedd, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Fokozott tűzveszély Vármegyénkben, és újabb rendőrségi akció indult. Kovács Rádai Andrea vagyok. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: NÉBIH, mint faanyag kereskedelmi lánc felügyeletért felelős erdészeti hatóság, jogszabályi előírások alapján évente közreadja az illegális fakitermelésekről és a nem nyomon követhető faanyagokról szóló jelentését. Ennek kettős célja van. Egyrészt a következő évi hatósági ellenőrzések megtervezése, másrészt a faanyagkereskedelmi lánc szereplők is ez alapján tudják csökkenteni a kockázatokat. Ezekben az elemzésekben nem csak a NÉBIH, mint faanyagkereskedelmi lánc felügyeletért felelős erdészeti hatóság ellenőrzésének adatai vannak benne, hanem megkérdezzük a társzerveket is, tehát a bűnügyi statisztikai rendszer és az egységes nyomozóhatóság és ügyészségi statisztikák is benne vannak, az országos erdőállomány adatában rögzített adatok, illetve a kormányhivatalok erdészeti hatóságainak adatai. Összességében azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz. Tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Beregben. A tavaszi asszály nyomán ugyanis jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata. A korlátozás visszavonásig érvényes, mondta Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
3: Maga a tilalom az a visszavonásig érvényes, de érdemes mindig tájékozódni az adott napon, akár mondjuk a katasztrófavédelem.hu főoldalán található térképen, hogy van-e az adott vármegyében tűzgyújtási tilalom, avagy sem. Május 1-től itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében újra tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Maga a tűzgyújtási tilalom vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor gondatlanság, felelőtlenség és rosszabb esetben szándékosság áll a háttérben. Az elmúlt napokban a tűzoltók itt a vármegyében hatalmas erőkkel dolgoztak több területen. Jelentős tűzeset történt április végén például Tiborszállás külterületén, ahol száraz hű és nádas kapott lángra, több mint 50 hektáron, egy nehezen megközelíthető helyen, ott például a Máté Szalka és Fehérgyarmati hivatásos, valamint a Tyukodi és Nagyecsedi önkéntes tűzoltók fékezték meg a szabadtéri lángokat több órán keresztül a rajok gyorsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal avatkoztak be, miközben a vízszállítók folyamatosan biztosították az oltáshoz szükséges vizet, az utómunkálatok pedig késő estig elhúzódtak. Érpatak külterületén is jelentős, nagy, tőzeges területen lángolt a vágástéri hulladék és az akácos alnövényzete szintén április végén. Ott a tűzoltásán még a nyíradonyi tűzoltók is segítették a nyírbátori, nyíregyházi tűzoltókat, és Hajdunánásról, Debrecenből is érkeztek hivatásos egységek. Ők a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végezték a beavatkozást, több mint 24 órán keresztül zajlódtak ott a munkálatok. Én azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a szabadtéri tüzek, hogyha lehet, akkor csak ott rakjunk tüzet, ahol az megengedett, és figyeljünk arra, hogy a tűzgyűjtési tilalom hol és meddig van érvényben.
1: Újabb razzia kezdődött az utakon. A Roadpol akcióhoz a szabolcs-szatmár-beregi rendőrök is csatlakoztak. Egészen vasárnapig tart a fokozott ellenőrzés, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
4: A rendőrség a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Roadpol Track and Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés fókusza tehát a tehergépkocsiha és busszal közlekedőkön van, melynek kiemelt célja országos szinten a közúti közlekedési balesetek és a halálesetek számának csökkentése. Felhívnám valamennyi vármegyénkben közlekedő figyelmét, hogy a közlekedési szabályok maradéktalan betartása mellett vegyenek részt a közúti forgalomban.
1: Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma matematikából, holnap történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Beregben idén csak nem 8300-an érettségiznek, közölte a Vármegyei Kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-éig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidő Őszak június 15-től július 1-ig tart. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a Váci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandóság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Hallhatnak tippeket és tanácsokat, megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet országosan és Nyíregyházán is. A legfrissebb szennyvízadatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az adatok alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Június 3-án Nyíregyházán rendezik az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot. A Városi Stadion lesz a helyszín. Az Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában kerül vagy került már megrendezésre idén. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő május 25-e. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Ma a napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

06.05.05, ez a dátum. Május első napja igazi tavaszi hangulatot hoznak. Egyre több napsütéssel és szabadtéri programmal. A természet ilyenkor a legszebb arcát mutatja. Sokan kirándulással, sétával töltik a délutáni szabadidőt. Hát addig azért még van mit tenni. Kezdjük akkor el. Ez a Best FM és a Best reggel. Én Simon Norbert vagyok. Felköszöntjük a Györgyiket. És a mai napon született például Karl Marx, a modern társadalomtudomány egyik meghatározó alakja. Bétót László, zenei szerkesztő, lemezlovas, műsorvezető, Gelle Sándor egykori válogatott labdarúgó és Ádél angol énekesnő is. Ma van az esélyegyenlőség napja. A társadalmi egyenlőség fontosságára hívja fel a mai nap a figyelmet, és ne feledjék, a motto így szól: minden nap egy új lehetőség, kezdjük el ma, és ez a pillanat pontosan most jött el. Mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk. Ne öltözön túl, egészen magas hőfokok várhatóak majd a délutáni órákban itt Nyíregyházán, akár a 30 fokot is elérhetjük.

Időjárás jelentés most itt a Best reggelben, nem kell túlöltözni, nem kell sok textil. Ma estig ugyanis derült marad az ég felettünk, esti nem fog, és ráadásul délután a legmelegebb órákban 30 fokot is mérhetünk majd Nyíregyházán. Holnaptól azért változik a helyzet, szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont már egyre több helyen záporok, zivatarok lesznek, élénk erős lesz majd a délnyugati szél a zivatarok környezetében, míg viharos széllökések is előfordulhatnak, de így is marad holnap délután még a 26 fok. Csütörtökön többször lesz már felettünk, még erősebben felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként majd délután várhatóak, eleinte számíthatunk megint csak esőre, záporra, majd pedig délután este záporok, zivatarok is lehetnek az ország több területén. Továbbra is élénk, erős lesz majd csütörtökön, zivatarok környezetében viharos a délnyugati szél, és az enyhe kora reggel követően pedig délutánra 23 fok köré emelkedhet a hőmérséklet. Egész héten stabilan 20 fok felett leszünk, ma kifejezetten meleg lesz, 30 fok várható Nyíregyházán, holnaptól pedig csapadékosabbá fordul majd a térség időjárása. Derült napot!

0: Next FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fokozott tűzveszély Vármegyénkben, Bababörze Nyíregyházán, és helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Berekben. A tavaszi asszányomán ugyanis jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata. A korlátozás visszavonásig érvényes, mondta Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
3: Maga a tűzgyújtási tilalom vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ide értem a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor gondatlanság, felelőtlenség és rosszabb esetben szándékosság áll a háttérben. Én azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a szabadtéri tüzek, hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy a tűzgyújtási tilalom hol és meddig van érvényben.
2: Ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. A búzatéri piac lesz a helyszín. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Május 17-én vasárnap várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, részletek a városüzemeltető közösségi oldalán. Ismét Vármegyénkbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Csütörtökön Csaholc lakosai vehetnek részt ingyenes szűréseken. Nőgyógyászati szűrést, általános egészségi állapot felmérés, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslést is végeznek a szakemberek mások mellett. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. Részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Hallhatnak tippeket és tanácsokat, megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. A napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Jó reggelt, indul a nap a Best FM-mel, és egyre többen indulunk most már. Csapjunk egy kört akkor a városban és a környéken. A kilátó utcán legyenek figyelmesek, ugyanis javítják az útburkolatot, valamint több helyen is találkozhatunk meg süllyedt közműfederekkel, ezeket azért jelölték bójával. Az Árok utcán járdafelújítási munkálatok vannak, ugyanez a helyzet az Izabella utcán, a Szegély-Csőz utca között. Épül a körforgalom továbbra is az északi városrészen, forgalmi rendváltozás van érvényben. A Móri és Zsigmond utca is munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig, itt pedig útfelújítások vannak. Az Árpád utca 45-47 szám között pedig megsüllyedt közműfedél van, szintén bójával jelölve, ráadásul a jó időnek is köszönhetően a főutak mentén patka rendezési, árokdíszítási munkálatok vannak, tartsanak megfelelő oldaltávolságot, balesetmentes napkezdést.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

izgalmas napra ébredtünk ma, és 05.05, ugye kedv van május 5-e, ugyanis a mai napon 9 órától matematikából középszinten 71.599-en, emelt szinten pedig 8.264-en érettségiznek. Hajrá, mindent bele! Györgyiket köszöntünk a mai napon, és van világnapunk, ugyanis ma van az esélyegyenlőség napja, a társadalmi egyenlőség fontosságára hívja fel a mai nap a figyelmet, van mottónk is, ami így hangzik így kedreggel, minden nap egy új lehetőség, úgyhogy akkor kezdjük el ezt most. Legyen ez a mai nap, az új lehetőségek napja, és ami pedig az időjárásunkat illeti, hát hosszú-hosszú idő után a mai napon érhetjük el ismételten a 30 fokot, és délután szikrázó napsütésben lesz részünk Nyíregyházán, és kifejezetten meleg lesz. Rövid nadrág, póló abszolút indokolt. Holnaptól viszont nem árt, hogyha viszi majd magával az esernyőt, mert hogy csapadékosabbá fordul majd a térség időjárása. Minden hír, ami fontos, ma is felkerül honlapunkra, bestfmnyiregyháza.hu. Érdemes nézni a helyi híreket, na meghallgatni őket fél óránként itt a Best reggelben. Legközelebb, egy pár perc múlva már 7-kor. You ready, me? Let's go get 'em.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon, az oktatási intézmények környékén és a meglévő útmunkák közelében. A kilátó utcán figyelmesek legyenek, javítják az útburkolatot, valamint megsüllyedt közműfedél van több helyen bójával jelölve. Az Árok utcán járdafelújítási munkákat végeznek, csak úgy, mint az Izabella utcán a Csősz-Szegély utca között. Épül a körforgalom az északi városrészen, forgalmi rendváltozás van érvényben, nem megszokásból vezessenek. Óvatosan közlekedjenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődtek az érettségi vizsgák. Újabb rendőrségi akció indult, és beszállítói fórum Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. 7-én a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma matematikából, holnap történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berekben idén csak nem 8300-an érettségiznek, közölte a Vármegyei Kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-éig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-éig tart. Újabb razzia kezdődött az utakon. A Roadpol akcióhoz a szabolcs-szatmár-beregi rendőrök is csatlakoztak. Egészen vasárnapig tart a fokozott ellenőrzés, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A rendőrség a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Roadpol Track and Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés fókusza tehát a tehergépkocsival és busszal közlekedőkön van, melynek kiemelt célja országos szinten a közúti közlekedési balesetek és a halálesetek számának csökkentése. Felhívnám valamennyi vármegyénk megközlekedő figyelmét, hogy a közlekedési szabályok maradéktalan betartása mellett vegyenek részt a közúti forgalomban.
2: Június 3-án Nyíregyházán rendezik az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot. A Városi Stadion lesz a helyszín. Az Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában kerül vagy került már megrendezésre idén. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő május 25-e. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos időt már vastag a fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Jó reggelt, 7 óra után startol igazán a kérdőnap 0505, matek érettségi ugye egyre közelebb. Én azt gondolom, hogy nem a horoszkópon és nem is igazán a kabalán fog múlni, hogy hanyas lesz majd a vége, ettől függetlenül hát tudok ezzel is segíteni. Na meg úgy unblock, hogy mire számítsunk a mai napon, ez derül ki a horoszkópból. Szokás szerint itt a Best reggelben 7 óra után egy kicsiben. Szóval a kosoknál az a helyzet, hogy már beindultál, de egy apró korrekció sokat javít majd a tempón. Ne ragaszkodj ahhoz, amit hétfőn elkezdtél, ez már egy új nap. Bikák, kezd kényelmessé válni a ritmusod, ha nem sietsz, stabilan végig fogod majd vinni a napot. Jönnek az ikrek, több irány közül most egy jobban húz, hogyha erre koncentrálsz, akkor gyorsabban jön a sikerélmény. Rákók, jobban érzed magad a bőrödben, mint tegnap. Egy nyugodt pillanat segít megtartani ezt az állapotot. És az oroszlánok, kezd visszatérni most már az önbizalmad. Egy kisebb visszajelzés majd megerősít, hogy jó úton haladsz. Szüzek, a részletek most összeállnak végre. Ha nem akadsz fel naplóságokon, akkor nagyon gördülékeny lesz minden. Mérlegek, egy helyzet végre tisztulni kezd, már nem kell annyit mérlegelni, mint még tegnap a hét elején. Skorpiók, jobban átlátod, hogy mire is érdemes energiát fordítani, ez pedig segít elkerülni a felesleges köröket a mai napon. Nyilasok, nálad pedig egy kis változatosság jön a mai napban, egy apró eltérés, ami fel fogja majd dobni a hangulatodat. Bakok, stabilan haladsz, de figyelj, hogy ne terheld magad túl, a folyamatos tempó most többet ér. Vízöntők, egy ötlet kezd konkrétabbá válni, érdemes most lépni vele egyet. Na meg a halak keddi napja, kicsit jobban fókuszálsz, mint hétfőn, hogyha ezt tartod, akkor meglepően hatékony leszel.

Jó reggelt, itt a KEDD 0505, és ismét izgalmas napra ébredtünk, ugye magyarból már túl vagyunk, viszont középszinten mintegy 72 000-en, még emelt szinten 8300-an érettségiznek ma a matekból. Jön a mumus, az egyik mumus, azért ettől sokan tartanak, de hát túl kell rajta esni. Én mondjuk emlékszem arra, amikor készültem az érettségére, és reggel el kellett indulni. Abszolút megvan az érzés, meg a gondolat a fejemben. Akkor azt gondoltam, és azt mondtam, hogy csak ezen legyünk túl. Ez, hogyha sikerül, akkor életem legnehezebb részét lényegében már meg is oldottam. Nyilván fogalmam sem volt arról, hogy azért az élet mi bőven tartogat nehéz megoldandó feladatokat, de hát ez így van rendjén. Ahogy ugye telnek múlnak az évek, mindig más-más a feladat. Bízunk benne, hogy zökkenőmentes lesz a mai érettségi nap is. Hát nem mindig volt ez így. A leghíresebb eset 1989-ben történt, amikor napokkal a vizsga előtt ismerté váltak a matek tételek több Pest megyei és fővárosi iskolában. A hatalmas botrány után pedig a diákok matek dolgozatát nem értékelték, helyette a negyedik évvégi osztályzat került be a bizonyítványokban. Az esemény így lett amúgy később a Moszkva tér című filmet is. A kétszintű érettségi 2005-ös bevezetésekor pedig az internet vált a visszaélések fő terepévé, ahol ebben az évben 50 000 forintért árulták a magyar, a történelem és a matek feladatsorokat. A vizsgázóknak pedig új történelem tesztet állítottak össze, matematikából pedig több 10 000 vizsgázónak kellett emiatt újraírni az érettségét, és hasonló problémás helyzet alakult ki 2019-ben, amikor egy Lajos Mizsai nyomda alkalmazottja lopta el, majd pedig terjesztette az akkori

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 1039 Best FM-en.
2: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a Váci hivatásos tűzoltóparancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Pilis Csabán rendezték meg a gyermek-tőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőny gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. A verseny során mindkét versenyző asszóiban voltak szép találatok, jó megoldások és kifejezetten biztató pillanatok is, közölte a Sportcentrum. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
0: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Jó reggelt, itt a Best FM, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, az Aqua borzoltai kedd reggel a kedélyeket, ez volt a Barbie Girl, azt gondolom, hogy az óvodáskorú gyerekek napját reggelét már fel is dobtuk, velük is kell persze foglalkozni. Mozgásban a város is, bizony vannak olyan várostársak, akik egész nap mozgásban vannak a munkájuk miatt. Készült egy friss ausztrál felmérés, amely azt próbálta megállapítani, hogy melyek azok a munkatársak és munkakörök, ahol a legtöbb lépést teszik meg egy nap alatt, és a legtöbb lépést a pincérek teszik meg egy átlagos munkanapon. A vendégtér, a konyha, a pult és az asztalok közötti folyamatos mozgás gyorsan összeadódik, és a vizsgálatban napi átlagosan 22.778 lépés jött ki egy napra egy pincérrel kapcsolatban. A második helyre az ápolók kerültek napi 16.390 lépéssel, őket a kereskedelmi dolgozók követik 14.660 lépéssel, a mezőgazdaságban dolgozók is sokat mozognak, náluk 14.037 lépést mértek. A lista egyik legérdekesebb pontja az ötödik hely, vagyis az anyukák, mert a felmérés szerint az otthon maradó szülő napi átlagban 13.813 lépést tesz meg, vagyis több lépést gyűjtenek be, mint sok-sok hagyományos munkakörben. Gyerekek körüli teendők, bevásárlás, főzés, mosás, pakolás, rendrakás, óvodai vagy iskolai logisztika, ezek mind-mind ugye lépésekkel járnak, szóval az ötödik helyen vannak az anyukák. A másik véglet a túl sok ülőmunka, irodai vagy pedig call centeres munkakörben sokkal kevesebb lépés gyűlik össze napközben, ezért ott tudatosabban kell beiktatni a mozgást. Érdekes volt a felmérés, hát bármilyen munkában is van, legyen mozgásban, mozgásban tartjon kedreger is. A Best FM, jön a Spike!

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon, az oktatási intézmények környékén és a meglévő útmunkák közelében. A kilátó utcán figyelmesek legyenek, javítják az útburkolatot, valamint megsüllyedt közműfedél van több helyen bójával jelölve. Az Árok utcán járdafelújítási munkákat végeznek, csak úgy, mint az Izabella utcán a Csősz, Szegély utca között. Épül a körforgalom az északi városrészen, forgalmi rendváltozás van érvényben, nem megszokásból vezessenek. Óvatosan közlekedjenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, itt a Best FM, és 11 perc múlva bizony már 8 óra. Mondom ezt az elkésés ellen, hogy azért legyünk tisztában azzal, hogy is állunk időben. Mindjárt hírek előtt pedig jön a napi visszahívó rovatunk. Nem tudom, hogy mit tervezett a következő napokra, például egy kapros fokhagymás mártást, vagy pedig egy kapros tök főzeléket, óvatosan a kaporral, legalábbis, hogyha nem frissen veszi meg. Mert hogy azonnali hatállyal visszahívták a forgalomból a Böllérker Kft. Kétféle morzsolt kapor termékét, miután egy hatósági ellenőrzés során a határértéket meghaladó növényvédőszer maradványt találtak bennük. Az Egyiptomból származó nagy kiszerelésű tételeket érinti, amelyeket a cég a hatóságokkal szorosan együttműködve a fogyasztók biztonsága érdekében folyamatosan kivon a forgalomból. Az érintett termékek tehát a 250 g-os kaporlevél morzsolt, valamint a 220 g-os gasztro prémium kaporlevél morzsolt elnevezésű fűszerek, amelyekből több gyártási tételt is visszarendeltek a polcokról. Persze ez ne vegye el a kedvünket a kaportól, tehát egy jó kapros fokhagymás mártás szerintem egy rántott hús mellé az igazán jó tud lenni. Hírek tehát mindjárt Andreával pontban, 8-kor, én is várom Nyíregyháza híreit önöktől, miket is mit tapasztalnak a városban, hogy indul ez a keddi nap, meséljenek, bestfmnyiregyhaza.hu, használják üzenőfalunkat, szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogassa.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Csempe és kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
5: Kineszil.hu.
6: A MAN Klíma a klíma specialista.
7: A klíma specialista.
6: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
7: A MAN Klíma.
6: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
7: shop.amanklima.hu.
8: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Fokozott tűzveszély Vármegyénkben, Baba Börze Nyíregyházán, és helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Berekben. A tavaszi asszányomán ugyanis jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata. A korlátozás visszavonásig érvényes, mondta Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
10: Maga a tűzgyújtási tilalom vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ide értem a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor gondatlanság, felelőtlenség és rosszabb esetben szándékosság áll a háttérben. Én azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a szabadtéri tüzek, hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy a tűzgyújtási tilalom hol és meddig van érvényben.
9: Ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. A búzatéri piac lesz a helyszín. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Május 17-én vasárnap várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, részletek a városüzemeltető közösségi oldalán. Ismét Vármegyénkbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Csütörtökön Csaholc lakosai vehetnek részt ingyenes szűréseken. Nőgyógyászati szűrést, általános egészségi állapot felmérés, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslést is végeznek a szakemberek mások mellett. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. Részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Hallhatnak tippeket és tanácsokat, megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Ma napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig

Hát bizony elérkezett ma is a klasszikus munkaidő kezdete, hiszen ha rápillantunk az órára, azt láthatjuk, hogy 7 perccel járunk jelenleg 8 óra után, és bizony egyre közelebb vagyunk a matek érettségihez is. Ne izguljatok, sok sikert kíván a Best FM. Készült egy kutatás, egy friss kutatás, amiből kiderül, hogy a fiatalok szerint mennyi pénzre van szükség a megélhetéshez, és hogy ők miből gazdálkodnak hónapról hónapra, és bizony ez a szám havi 500 ezer forintra jött ki, ugyanis havi 500 ezer forint körüli nettó jövedelmet tartanak ideálisnak a magyar fiatalok a biztos megélhetéshez. Ez derül ki egy közel 500 fős 18-35 év korosztályt vizsgáló friss kutatásból, és ebből a felmérésből az is kiderül, hogy a fiatalok tudatosan tervezik a jövőjüket és aktívan dolgoznak, ugyanakkor minden harmadik válaszadó számára kihívás jelent a havi megélhetés. A válaszadók több mint fele a következő 5 év legfontosabb céljaként a tanulmányok befejezését, vagy pedig piacképes tudás megszerzését jelölte meg. 10-ből 4 fiatal tervez saját autót venni, minden harmadik pedig nagyobb utazás vagy pedig megtakarítást tűzött ki célul. És mi a helyzet a klasszikus életcélokkal, például az esküvővel, na meg a gyermekvállalással? Hát ezek jelenleg háttérbe szorulnak, a válaszadók mindössze 20%-a gondolkodik ezekben, 80 ugye nem. A kutatás pedig rávilágít, hogy a fiatalok többsége korán megjelenik a munkaerőpiacon, egyharmaduk még tanul, ötödük tanulás mellett vállal munkát, és minden harmadik válaszadó pedig már teljes állásban dolgozik a 18-35-ös korosztályban. A megélhetés legnagyobb tételei közé pedig az étkezést és a lakhatás finanszírozását jelölték meg. Mi pedig már kacsingatunk a Balaton felé, már elindult ugye az előszezon, viszonylag hamar idén, május 1-én. A klasszikus balatoni nyár új köntösben pikszájékkal itt a Best reggelben.

Jó reggelt, itt a Best FM, a dátum 0505, és szembe jött velem egy érdekes hír, nosztalgiázunk egy kicsit, névválasztásról van szó, hogy ez mindig aktuális, minden családnál előbb-utóbb jön egy újszülött, akit ugye el kell valahogy nevezni, és minden egyes korszaknak megvannak a divat nevei. Érdekes, hogyha visszarepülünk a 70-es évekbe, akkor azt láthatjuk, hogy különösen igaz volt a lánynevek esetében a névdivat beindulása. A fiú nevek népszerűsége hagyományosan úgy sokkal lassabban változik, a lánynevekre azonban igaz, hogy rövid időre, esetleg egy-két évtizedre felkapja őket a közvélemény, mindenki így akarja elnevezni a kislányukat, majd pedig amilyen gyorsan feltűnnek, utána azért várható, hogy ki is kopnak. A jelenlegi listánk az úgy néz ki, hogy a Szófia a 10., a Lili a 9., aztán Kamilla, Olivia, Anna, Léna, Emma, a dobogósok 3., a Zoe, a Luca a 2., és a Hanna pedig az 1. Hogy nézett ez ki a 70-es években? Egészen más 10-es listával találkozhatunk. A 10. helyen volt a 70-es években az Ágnes, a 9. a Judit, a 8. az Éva, a 7. a Zsuzsanna, a 6. az Anita, 5. a Szilvia, Mónika a 4., és akkor jönnek a dobogósok, Katalin,

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Bevallom őszintén a hallgatóknak, hogy életem legkeményebb két interjúja. A tegnapi volt az első, a mai pedig szerintem ugyanolyan nehéz lesz, de ennek ellenére vállalni kell ezt a dolgot. És ha csak 10 perc rovatot hallgatják, köszöntöm önöket, én Szakács Tibor vagyok. A műsorokat hallgassák vissza a www.csak10perc.hu-n keresztül. Tegnap a halállal foglalkoztunk, ma pedig a gyász feldolgozásával fogunk foglalkozni, és ennek a mostani újkori megjelenésével. Hogy miről van szó, hamarosan kiderül. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és remélem, hogy a tegnapi beszélgetés sok más beszélgetést is elindított, és talán szülőknek, vagy leendő szülőknek elhatározását azzal kapcsolatban, hogy erről ugyanúgy kell tudnunk beszélni, mint az élet bármilyen más dolgáról.
2: Ezt megerősítették többen is. Én jártamba, keltembe tegnap például találkoztam emberekkel, találkoztam olyannal is, aki a gyermekét veszítette el, és csak annyit mondott, hogy nagyon köszönöm nektek ezt az adást. Én nem tudtam neki mit mondani erre. Bevallom őszintén, hogy nehezen tudom ezeket a helyzeteket kezelni. Mondtam is neki, hogy én kellemetlenül érzem magam, de világos, hogy átérzi az ember ezeket a problémákat. Isten őriz, hogy ezekkel szembesülnie kelljen bárkinek, de ezek létező dolgok, és ezeket kezelni kell, és még ő kezdte el nekem mondani, és nagyon aranyos volt, meg kedves volt ebből a szempontból. Vélhetően előrébb jár ennek a feldolgozásában, mint az az ember, aki akkor találkozik vele először. De néhány gondolat arról, hogy gyász, de hogy ezt picit tudjunk erről beszélgetni, egy picit nézzük már a temetkezési kultúrákat, hogy körülbelül 150-200 év alatt ez mennyit fejlődött. Régebben ugye úgy temettünk, hogy amit te is mondtál, az, hogy például még akkor háznál haláloztak el az emberek, tehát nem vitték őket kórházba, stb. Az esetek nagy többsége az otthon történt, és a temetés is otthon történt. Ugye mondtad azt, hogy volt egy felravatalozás. Volt olyan, aki azt mondta, hogy őt égessék el, vagy pedig voltak olyan járványhelyzetek, ami például ezt akkor kérte is, de a mostani modern kultúrában előjött az idősebbeknek azon kérése, hogy, és egyre többet találkozok ezzel, engem hamvasszatok el, szórjatok szét, stb. Jó ez egyáltalán?
3: Nagyon fontos dolog, amiről beszélsz, és ennyire rátapintottál, mert nagyon sok ember számára a gyásznak a külsőségei, a hogyan történjen az elbúcsúzás, az sokan ezt egyébként alapvetően lebecsülik, vagy magát a temetést üres formaságnak tartják, pedig azért azt látjuk, hogy a rítusok, mondjuk úgy, hogy a ceremóniák, azok segítették a gyász feldolgozásának menetét. Nagyon sokszor látjuk, amit mondtál, ezt a hamvak szétszórását is. Én nem akarok senkit megítélni, aki a szerettétől ilyen módon búcsúzott el, tehát ez nem ítélet, hanem csak a pszichológia oldaláról, hogy ezt megközelítjük, akkor azt kell mondani, hogy nagyon sokszor ez később problémát jelent, mert valahogy így a gondolkodásmódunk az ilyen lokális. Tehát az, hogy oda tudok menni valakinek a sírjához, ahol tudom, hogy ő itt nyugszik, ahogyan írják is, hogy itt nyugszik, és ott van egy név. Ez egyfajta segítséget jelent abban, hogy van a világon még egy olyan hely, ahol veled úgymond én még találkozni tudok. Sokan elmondják, akik mondjuk korábbi koncentrációs táborokban, vagy korábbi emberek elmondták, hogy világháborúban meghalt, és nem maradt nyoma, hogy feldolgozatlanul maradt a haláluk, mert nem tudtak arról, hogy hová kerültek a testrészeik, vagy hová kerültek a poraik. Azt mondjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hol van az, akitől én nekem el kellett válnom. És igen, az eltemetés, a búcsúzás, amikor azt mondjuk, hogy síratás, az értékeknek a szétosztása, a gyászidővel kapcsolatos kérdések, ápolni valakinek az emlékét, elmenni idézőjelbe hozzá a születésnapján, a névnapján, egy családi eseményt azzal kezdeni, vagy befejezni, hogy megállunk egy szeretett nagyszülőnek mondjuk a sírjánál. Ezek az itt maradottak gyászfeldolgozását nyilvánvalóan könnyebbé teszik. Ha van hova mennem, mert az embernek ezek a lokális kérdései, a helyjel kapcsolatos kérdései mindig nagyon fontosak.
2: De mi van az itt maradottakkal? Mert ugye ennek vannak különböző szakaszai már, mint a gyász feldolgozásának. És egy picit most azért szeretném azt, hogy beszéljünk erről, mert akik most ebben a cipőben vannak, legalább tudhatják azt, hogy hol tartanak és hova tartanak.
3: Azt gondolom, hogy a legelső szakasz, hogyha ez nevezhető szakasznak, az ugye az, amikor az emberek általában tagadással reagálnak. Amikor nagyrészt az látszik, hogy ez nem történhet meg, ez biztos nem vele történt. Itt egyfajta érzelmi bénultság, kiüresedett érzés. Ilyenkor nagyon sokfajta érzés szokott egyszerre feltörni az emberből. Ez ugye mondjuk azt, hogy ez a döbbenet. Ez néhány perctől, egyébként lehet, ez csak néhány perctől, de akár néhány napig is eltart, attól függően mindig, hogy ez a vesztesség ez mennyire volt várható. Hát nyilvánvalóan az, akitől reggel elköszönünk, és délután már nem jön haza, ott egészen más ez a tagadás szakasza, mint az, ami egy hosszú agónia utáni elmúlással ért tulajdonképpen véget. Aztán utána jön egy olyan szakasz, amire azt mondjuk, hogy egy ilyen kontrollált szakasz, amikor már ez tudatosul, hogy igen, a szerettem nincs tovább, nincs többé. Itt jönnek ugye elő azok a dolgok, amelyeket ilyenkor sokan pupnak éreznek, vagy olyan dolognak, amit nem szeretnének elintézni, ugye a hivatalos ügyintézés, a temetés megszervezése, de szeretném elmondani, hogy mindezek a gyásznak a folyamatát segítik. Tehát itt tulajdonképpen a külsőségekkel való foglalkozás nagyon sokszor, ha nem azt mondom, hogy eltereli a figyelmet, de mindenféleképpen valamilyen módon segíti az ezzel való foglalkozást, és ez egészen a temetésig tart. Na, itt van egy nagyon fontos dolog, hogy temetés. Az előbb ugye beszéltünk arról, hogy mi van akkor, amikor úgymond nincsen helye annak, hogy ez a holttest, ez tulajdonképpen hová kerül. A temetés egy nagyon-nagyon fontos része a gyász szempontjából, mert a tudatos elválasztást és leválást, az, hogy valaki a föld alá kerül, és én ezt látom, hogy az elföldelés megtörténik, ez egy nagyon-nagyon fontos része. Ugye itt ezután jön a dühnek és a haragnak a szakasza, amikor elkezdenek az emberek gondolkodni, vagy az elhunytat kezdik el okolni, miért vezetett gyorsan, miért hívott többet, miért tette ezt meg ezt. Nagyon sokszor látszik, hogy orvosokra, ápolókra, környezetükre, családtagukra való harag. Itt nagyon sokszor ugye azt nem vallják be a gyászolók, hogy ezek a haragok és ezek a dühök és ezek a felelősségkeresések, ezek igazából a saját tehetetlenséget mutatják, és hogyha vétkest vagy valamilyen okot találunk magára halálesetre, akkor egy picit enyhítenek azon a fájdalmon, amit nyilván ilyenkor éreznek az emberek. Ebben a szakaszban azért ilyen depresszióhoz nagyon hasonló jeleket tudnak mutatni az emberek. Az nagyon nagy gond, amikor a gyász folyamat például itt, ennél a düh szakaszánál elakad, mert ez megtörténhet. Az elakadás egy nagyon nagy problémát jelent, mert a gyásznak mennie kell előre. Ezután jön az a szakasz, a temetés utáni időszak megint csak, amikor nagyon sokfajta érzelem jön, amikor már van egy kis megkönnyebbülés, de félelem is keveredhet ide, meg bűntudat. Ilyenkor testi tünetek szoktak nagyon sokszor előjönni. Torokszorításról beszélnek emberek, rájuk törő légszomjról, vagy fulladás érzésről. Valakinek ez álma, vagy étvágytalanságot, valakinek mellkasi szorítást, vagy emésztési problémákat hoz, tehát ilyen nagyon sokfajta testi tünetet hoz. Ezután jön ugye az a rész, amire azt mondjuk, hogy tudatos emlékezés, amikor eljutunk oda, ez nyilván már majdnem az egy évnél tartunk, amikor már tudok úgy beszélni róla, vagy a vele kapcsolatos dolgokról, hogy már nem feltétlenül a sírás, és nem feltétlenül egyfajta kifelé mutatott érzelem, amikor az ember kicsit ilyenkor befelé sír, de már beszélni tud róla. Nagyon-nagyon hosszú évszázadok tapasztalata az, hogy azért ennek egy év alatt idézőjelbe le kell játszódnia, és valamilyen szinten véget kell érnie. Nem arról beszélünk, hogy elfelejtjük, nem arról beszélünk most ebben a pillanatban, hogy nem is foglalkozunk vele, hanem hogy a gyásznak egy év alatt egyfajta folyamatot át kell ívelnie, és valahonnan, valahová el kell jutni.
2: Mi van, ha nem ér véget?
3: Hát ott jönnek ugye a problémák, amikor vagy elakad valamelyik szakaszában, mert bármelyik szakaszában nyilvánvalóan elakadhat, ezt szakember fogja megállapítani nyilvánvalóan, hogy ennek az elakadásnak mi az oka, és az egyébként, amiről beszéltünk, amikor azt mondja valaki, hogy nagyon rossz döntés volt az ilyen temetésnek a kiválasztása, mert tudja, én igazából, és ezt nagyon sokszor hallom, én nem tudtam elköszönni tőle. Vagy én nem éreztem azt, hogy itt most valami véget ért, és megint azt mondom, hogy itt a helyhez kötöttség nagyon fontos, akkor ezzel mindig kezdeni kell valamit.
2: Az a beteg, aki az életének az utolsó napjait éli, és látja a családján, hogy ilyen problémával fog küszködni, mert ez látszik különben bizonyos embereken, hogy milyen problémát hogy tudnak feldolgozni, tud-e segíteni azzal, hogy ne egész életükben lelkiismeret furdalással küszködjenek?
3: Nagyon fontos, amit mondtál, mert ez maga tulajdonképpen a méltósággal való távozás, hogy az egyik vers is írja, hogy felállni és távozni, mint egy vendégségből. Tehát ez is nagyon jellemző egyébként nagyon sok emberre, hogy olyan stílusosan tud elmenni ebből az életből, mint ahogyan azt élte. És talán itt van egy olyan gondolat, ami az egyik számomra nagyon kedves filmben van benne, de nagyon-nagyon fontos, hogy itt ezt elmondjuk, hogy ne arról beszéljünk egy ember kapcsán, hogy hogyan halt meg, hanem beszéljünk arról, hogy hogyan élt. És azt gondolom, hogy ez egy alapvető különbség az emberek gondolkodásában. Jaj, mondd már el, hogy halt meg, és ezt ilyen kélyes kíváncsisággal teszik meg, és amikor a családnak ezt már 3500-szor el kell mondani a halálnak a körülményeit, akkor ez nyilván nem segít. Az emlékek megőrzése az nem az elmúlásról, vagy a halál pillanatáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy valaki hogyan élt. Amikor ránézel egy sírkőre, akkor mit szoktunk rajta látni? Látunk egy nevet, aki az a név nekünk mond valamit, és látunk két évszámot. Mit látunk még?
2: Hát egy idézet szokott még ott lenni.
3: Jó, a két évszám között mi szokott lenni?
2: Egy kötőjel.
3: Én azt gondolom, hogy a sírkövön a legfontosabb rész ez. Mert az mi a kötőjel?
2: Az az élet.
3: Abban van benne minden. Abban a 2-3 centiméternyi valamilyen színnel megerősített vonalon. Mindenki a számokat nézi. Holott azt kéne látni, hogy a kettő között az a vonalka, ami az élete volt, az nekünk mit adott, mit hagyott itt, és mire tudunk emlékezni. Nem tudom, hogy sokan így látják-e azt a vonalkát.
2: Lehet, hogy nem vették észre.
3: Itt a nagy kérdés, hogy akkor mire emlékezel?
2: Hát nem tudok jól elbúcsúzni, bevallom őszintén. Az időnk letelt, és remélem tudtunk segíteni sokaknak. Én nagyon erős mindennapokat kívánok azoknak, akik jelenleg ebbe a cipőbe járnak, és azt, hogy éljék meg minden pillanatát úgy, hogy könnyebb legyen. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb egy másik témával folytatjuk. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt ki tudtuk beszélni, ezt a témakört.
3: Én is köszönöm, és várom, hogy újra beszélgessünk.
2: Szia!

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatok online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Berek megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáját, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy,

0: Fantasztikus lesz a mai nap időjárása, keddi, akár 30 fok is lehet majd délután Nyíregyházán, ne öltözzenek túl, elég lesz a rövid nadrág és a póló. Az ember azt gondolná, hogy ilyen hőmérsékleti adatok mellett azért az influenzáról már meg is feledkezhetünk, de alacsony aktivitásban még mindig velünk van. Múlt héten 10.500-an fordult a orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek voltak az érintettek, de már nem nálunk Szabolcs megyében, hanem Békésfehér és Vas megyében regisztrálták a legtöbb esetet. Hát szépen lassan most már tényleg csak kikopik teljesen, hiszen már a nyakunkon a nyár, és a friss hírek is Andreával pontban 9-kor.
1: Mindenből a legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil
3: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
6: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Megkezdődtek az érettségi vizsgák. Újabb rendőrségi akció indult, és beszállítói fórum Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. 7-én a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma matematikából, holnap történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berekben idén csak nem 8300-an érettségiznek, közölte a vármegyei kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-éig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-éig tart. Újabb razzia kezdődött az utakon. A Roadpol akcióhoz a szabolcs-szatmár-beregi rendőrök is csatlakoztak. Egészen vasárnapig tart a fokozott ellenőrzés, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
10: A rendőrség a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Roadpol Track and Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés fókusza tehát a tehergépkocsiha és busszal közlekedőkön van, melynek kiemelt célja országos szinten a közúti közlekedési balesetek és a halálesetek számának csökkentése. Felhívnám valamennyi vármegyénkben közlekedő figyelmét, hogy a közlekedési szabályok maradéktalan betartása mellett vegyenek részt a közúti forgalomban.
9: Június 3-án Nyíregyházán rendezik az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot. A Városi Stadion lesz a helyszín. Az Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában kerül vagy került már megrendezésre idén. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő május 25-e. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig

9 óra után is Best reggel, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. A következő napok program kínálatából szemezgetek. Egy érdekes előadás a mai napon, a Föld, ahogyan változik címmel. Klíma, természet és mindennapi környezetünk. Dr. Fekete István Csaba, egyetemi docens érkezik Nyíregyházára, méghozzá a Nyíregyházi Egyetemre. B-épület földszín nagy előadó. Ma délután 2 órától lesz az előadás. Holnaptól meg minden a sportról szól, ugyanis jön a Magyar Sport Napja. Éppen ezért jön Nyíregyházára Rubintréka is, méghozzá egy órás alakreform edzésen, este 6 órától Continental Arena, úszhatunk is nagyokat, úsz 500 métert az egészségedért szintén holnap, reggel 8 és délután 2 óra között városi úszoda, a belépés itt is díjtalan, ráadásul az első 300 résztvevő még ajándékban is részesül, és május 8-án pedig érkezik a Madarak és Fák Napja, méghozzá Tuzson János botanikus kertbe, lehet még a csoportoknak regisztrálni, méghozzá egészen a holnapi nappal bezárólag. Telefonon 42-es körzet 478-001, de megtalálják ezt a telefonszámot online is nálunk, bestfm.hu, kattintsanak a programajánlatokra.

0: Itt a kedd reggel, és itt a best reggel, és itt vannak a friss katasztrófavédelmi hírek, egyenesen Rutkai Dér Viviantől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Tegnap Szent Flórián napját ünnepelték a tűzoltók, és sajnos nem úszták meg a térségbeli egységek sem tűzeset nélkül, ugyanis több vármegyei helyszínen tomboltak szabadtéri lángok. 2-2 hektáron égett hétfőn a száraz fű és a var Balkánynál és Gemzsénél. Előbbi helyszínen a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett avatkoztak be vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel a szakói, balkányi, nyíradonyi, nyíregyházi tűzoltók. Gemzsénél a vásárosnoményi kisvárdai és mátészalkai tűzoltók oltották el a tüzet. További szabadtéri lángok voltak még Újfehértó Kismicsketanyánál, Nyírbéltek, Aranyosapáti, Ibrány, Napkor, Balkány, Nyírmihájdi, Nyírcsahony, Nagyecsed, Gégény településeken. Én köszönöm szépen a figyelmet, és arra kérem a hallgatókat, hogyha tehetik, mindenképpen tájékozódjanak folyamatosan, frissen az aktuális tűzgyújtási tilalomról.

Jó reggelt, jó utat, érdemes lesz majd szem előtt tartani néhány új közlekedési szituációt a környéken. Például Nyílterek határában a Tokaji úton, a 38-as főúton építik a vasúti átkelőt, felújítási munkálatok vannak, lámpás irányítás van, ezért jó, hogyha rászámolna, főleg reggel meg délután egy kicsit az időben, valószínűleg hosszabb lesz majd a menetidő, és változás van az autóbuszok közlekedésében is. Nyíregyházán terelt útvonalon közlekednek helyközi és helyi vonalak, például a helyköziek közül érintett az 1446-os és a 4212-es, a helyiek közül pedig a 10-es, 10A, 10I és 10Y. Van egy kimaradó megálló, ez a Hímes utca, és a legközelebbi megálló az egyetemnél van, a C épületnél, és van egy idéglenes megálló is közbeiktatva a Vasvári Pár utca 70 szám előtt. Minden más közlekedési információ ma is fontos önöktől, meséljenek, mi újság van itt kedd reggel, de ezt a FM nyiregyháza.hu, használják az üzenőfalat, jó utat!

legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Ezzel
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Ma is dolgoznak a Magyar Közút szakemberei az útfelújítási munkálatokon a Várliget területén. Forgalom és sebességkorlátozás Nagykálló-Nyíregyháza között lakott területen kívül, és folytatódnak a munkálatok a város területén is. Burkolat és közmű fedlapok helyreállítása zajlik több helyszínen is. Nem megszokásból közlekedjenek a Stadion utca Stadion köz környékén, ahol teljes útlezárással folynak a munkálatok. A Vasvári Pál utcán pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányban, hogy torlódásra készüljenek. A munkaterületeknél körültekintően vezessenek, vegyék figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.

Rövidesen 10 óra is, hogyha még abban a szerencsés helyzetben van, hogy otthon van, még nem kellett korán reggel elindulni, akkor ne öltözzön túl, elég a rövid nadrág és a póló. Ha minden jól megy, akkor ma délután Nyíregyházán akár 30 fok is lehet. Ennyi volt már a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, holnap reggel folytatunk mindent. Pillanatokon belül viszont már rádiózhat itt a Best-en, Szendi Hajnival. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikokezhazak.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a NEBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
5: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
4: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Pilis Csabán rendezték meg a gyermektőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőny gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. A verseny során mindkét versenyző asszóiban voltak szép találatok, jó megoldások és kifejezetten biztató pillanatok is, közölte a Sportcentrum. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk 11 órakor újra, remélem mindenkinek zöggenőmentesen, pozitív energiákkal indult el a mai nap, benne vagyunk már a délelőttben, május 5-e van, tök jól hangzik, 5. hó 5-e ez a mai nap, és ma Györgyiket köszönhetjük fel, róluk is szó lesz, hamarosan töltsük együtt a következő 4 órát itt a Best FM-en, Szendi Hajni vagyok.

Május 5-e van, Isten éltesse a Györgyiket, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Georgina női névből jött létre, úgyhogy magyarosították, és a Györgyike nevet rövidítették le. A Györgyit becézik Györgyikének és Györinek is. Az anyagi célok elérés az életében a legfontosabb cél állítólag egy Györgyinek, melyért mindent meg is tesz. Fél a veszteségtől, ezért befolyásolhatóvá és irányíthatóvá válhat. Híres Györgyi, Vidák Györgyi divattervező, Albert Györgyi riporter, Tarján Györgyi színésznő és Lang Györgyi énekesnő. Ma ünnepelnek még az Angelusok, az Angéluszok, az Árvácskák, az Ernák, az Ernellák, a Gotártok, a Godárdok, a Györék, a Györgyök, a Györgyikék, a Györkök, a Györkék, az Idunák, az Irének, az aztán az Irinák, a Juditok, a Jutkák, a Jutták, a Kocsárdok, a Merimkák, a Nyékek, a Piuszok és a Violák. Holnap Frida és Ivet napja lesz.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Bárhol is vagy, hol is vagy, ott van veled a Best FM. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: elszaladt a kutyám a mezőn, az erdőben, mit csináljak? Hát ezzel a témával kezdtünk el foglalkozni egy pár adáson keresztül Maglóczki Tiborral. Sok megoldási lehetőség szóba jött már, lezárjuk ma a témát.
1: Mit tegyünk ilyenkor, ha elszalad a kutya? Ugye én is azt mondtam, hogy jó, akkor most állj meg, légy szíves, vegyél egy nagy levegőt, mondjuk fél percenként, egy percenként kiabálj egyet, de nem folyamatosan.
0: Ja, én egyfolytában ordibáltam, igaz, az, ha ez sem értem.
1: Igen, mert az egy erős inger, ne gondoljuk mi, de az a kutya, aki vadat hajt, az abszolút nem foglalkozik vele.
0: Lehet, nem is hallja.
1: Akkor van esélyünk, ha mondjuk meghajtotta a kutya a vadat, a vadak gyorsabbak, leléptek, és a kutya lehet, hogy 580 méterre tőlünk megáll. Már nincs vad, nincs mit hajtson, és akkor meghall egy hangot. Hopp, felfigyel. Aha. Ja, mintha a gazdi szólt volna.
0: Aha.
1: Mert lehet, hogy mi addig kiabálunk két percig, amíg a kutya hajtja a vadat, tojik a fejünkre.
0: Sem értelme akkor.
1: Meg se hallja. Azt mondja, vaddisznó. Tehát ez van a fejében. Hátulról hallja, hogy bodza.
0: Igen.
1: De az lepattan róla.
0: Az semmi. Igen, hatása nincs.
1: De hogyha két perc után eltűntek a vaddisznók, és bodzácska megáll, és néz az erdő közepén, és akkor hall egy olyat, hogy bodza, hopp, akkor arra már fel fog figyelni.
0: Aha, akkor már eljut a tudatán.
1: Mert lehet, hogy az ember két percig kiabál, és utána feladja, hogy két percig kiabáltam, és a kutya sehol nincs. Hát ez már nem tudom, hol lehet. De mondjuk addig ő csak vadat hajtott. És a harmadik percben meghallja a hívó hangot. És akkor mondjuk fél percenként szólok, hogy bodza, és igen, ez jó, hogy nem hagyjuk el azt a helyet, ahol elszaladt a kutya, mert ha tudja használni az órát, akkor oda vissza tud találni.
0: Tehát oda fog visszajönni, ahol lelépett tulajdonképpen.
1: Általánosságban ez egy jó módszer. Nyilván
0: egy
1: nem
0: német pasi mesélt ezt,
1: mikor
0: ránézett a bodzára, azt mondja, ó, bigül, azt mondja, ő három napig ült egy kempingszéken a mező közepén, mire visszajött. És én tőle hallottam ezt, hogy...
1: Igen, sajnos én is tudok olyan esetekről, hogy elszaladt a kutya többször, és a legutolsó elszaladása után soha többet nem került elő. Pedig volt már elektromosnak körbe is, csak a gazdi sajnálta, mindig későn avatkozott be, és ha későn avatkozunk be, akkor nem fog működni az esetek nagy többségében, mert hallottam, meg láttam is olyat, hogy szaladt a kutya, nagyon hajtotta a vadat, nem először, tehát nagyon sokszor ismétlődött, és minél többször ismétlődik, annál jobban belemerül a kutya ebbe, és szinte fanatikusan végzi ezt a munkát, hát erre tenyésztették ki. De ha azt látom, hogy ránézett a kutya a vadra, és akkor szólok neki, és akkor avatkozom be, akkor sokkal nagyobb esélyem van, így van, leállítani. De ha már 150 méteren keresztül kergeti, és én akkor mondom, hogy na jó, most már oda szólok neki, akkor nem fog megállni nagyon sok kutya, mert olyan erős az az ösztön, hogy az ő tér beavatkozás, az őtért inger, akár elektromos nyakörvön keresztül is, nem fogja érdekelni. Tehát az adrenalin olyan szinten elönti a szervezetét, hogy azt mondja, hogy nem érdekel, és megy. És ezért fontos, ugye, amiről szoktunk beszélni, hogy a megelőzés, és most nem csak ebben az esetben, hanem minden esetben a megelőzés sokkal egyszerűbb, mint utólag orvosolni bármit.
0: Meg hát azt hiszem, hogy ha megtörténik egy ilyen eset, és mondjuk szerencsésen végződik, mint mondjuk a mi esetünkben, hogy fél órát kergettük a kutyát összesen, amit én egy fél napnak éreztem, és utána egy árokban estem össze,

0: És bömböltem. Tehát, hogy így, ennyire, hogy tényleg ez az önkritikát gyakorolni, és nem a kutya a hibás, hanem minden esetben mi vagyunk azok. Tehát mondom, mi többsebből is vérzett ez a történet. És amit mondtál, hogy ilyen esetről is hallottál, hogy elment a kutya, és soha többet nem jött vissza. Ebben a legrosszabb szerintem azon túl, hogy folyamatosan az ember gondolom marcangolja magát, hogy úristen, hogy lettem ekkora hülye, hogy az a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mi lett a kutyánkkal, nem?
1: Igen, igen.
0: Tehát szerintem ennél rosszabb nincs. Tehát elveszíteni egy kutyát dráma a legrosszabbak közé tartozik, de ennél azt tudom rosszabbnak elképzelni, hogy nem tudom, hogy mi van a kutyámmal, hogy elütötték, meghalt, befogadták, szerencse éhen halt, szomjan halt, szóval nem? Tehát, hogy ez szerintem a legrosszabb. Tehát előzzük meg a bajt mindenféleképpen. Na, hát Tibi, nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk ma, és szerintem nagyon-nagyon tanúságos volt. Engem így több év távlatából is totálisan felzaklatott ez az egész. Tehát legyünk okos gazdik, és hát legközelebb arról fogunk majd beszélgetni, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a kutya úgy lép le, hogy például nyitva hagytuk a kaput, vagy kiverte a szél a kaput, kiment, mit csináljunk, itt is tudja használni a kutya az orrát a városban, mi a helyzet akkor, hogyha nem sétált ez a kutya még soha, vagy ha mondjuk rendszeresen visszük. Szerintem ez is egy olyan téma lesz, amiről nagyon sokat hallunk a neten, hogy kiszökött a kutya, keressük. Tibi, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

Május 5-e van, Isten éltesse a Györgyiket, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Georgina női névből jött létre, úgyhogy magyarosították, és a Györgyike nevet rövidítették le. A Györgyit becézik Györgyikének és Györinek is. Az anyagi célok elérése az életében a legfontosabb cél állítólag egy Györgyinek, melyért mindent meg is tesz. Fél a veszteségtől, ezért befolyásolhatóvá és irányíthatóvá válhat. Híres Györgyi, Vidák Györgyi divattervező, Albert Györgyi riporter, Tarján Györgyi színésznő és Lang Györgyi énekesnő. Ma ünnepelnek még az Angelusok, az Angéluszok, az Árvácskák, az Ernák, az Ernellák, a Gotártok, a Godárdok, a Györék, a Györgyök, a Györgyikék, a Györkök, a Györkék, az Idunák, az Irének, az aztán az Irinák, a Juditok, a Jutkák, a Jutták, a Kocsárdok, a Merimkák, a Nyékek, a Piuszok és a Violák. Holnap Frida és Ivett napja lesz. Május 5-e van, ma a Györgyik ünnepelnek, ez az év 125. napja, Gergely naptár szerint, tehát az évből még 246 nap van hátra. Ma van a Cinco de Mayo, egy spanyol kifejezés ez, amely eredetileg az 1862-es Puebla-i csata évfordulója alkalmából tartott ünnep volt, de már a jelentése átalakult, és egyfajta mexikóság ünnepez, a mexikói kultúra ünnepévé kezd válni, mind az Amerikai Egyesült Államokban, mind világszerte egyre több helyen. Nézzük, milyen politikai események történtek május 5-én a nagyvilágban. 1764-ben Mária Terézia megalapította a Szent István rendet. 1862-ben az Ignácio Zaragoza vezette mexikói seregek, a Pueblai csatában győzelmet arattak a francia beavatkozók felett. 1919-ben Aradon gróf Károlyi Gyula ellentkormányt alakította és kikiáltotta a tanácsköztársasággal szemben ezt, ami később Szegedre áttette a székhelyét. Franciaország és a Szovjetunió kölcsönös segélynyújtási szerződést kötött egymással 1935-ben, kiadták a második zsidó törvényt 1939-ben, felszabadult a Mauthauseni koncentrációs tábor 1945-ben, rá 4 évre a londoni szerződés aláírásával megalakult az Európa Tanács. 1950-ben az államvédelmi hatóság a hajnali órákban fegyveres úton átvette a kistarcsai központi internáló tábor felügyeleti jogait a rendőrségtől. 1961-ben pedig faji zavargások voltak Alabama fővárosában. Folytassuk tudománnyal, gazdasággal. Megnyitották Brüsszel és Mechelen között az európai kontinens első közforgalmú vasútvonalát 1835-ben. 1961-ben pedig megtörtént az, amikor az első amerikai űrhajós Alan Shepard szuborbitális repülést hajtott végre a Freedom 7 űrhajóval. Volt Forma 1 is, érdekes, csak a San Marino-i nagydíj esett május 5-ére Imolában, 85-ben és 96-ban. Jöjjenek a híres szülöttek, 3. Alfonz portugál király 1210-ben született ezen a napon, 2. Lipót magyar király, Habsburg lotaringiai házból származó osztrák főherceg, a toszkánai Szent István lovagrend újjászervezője, nagymestere 1747-ben, Kierkegaard a dán filozófus 1813-ban, Karl Marx a német filozófus közgazdász 1818-ban, Henrik Sienkiewicz lengyel író 1846-ban született, Donát Ede magyar zeneszerző karmester 1865-ben, rá 20 évre Agustín Barrio Guriana származású paraguayi gitárművész zeneszerző, aki a 20. század első felének legnagyobb hatású gitáros zeneszerzői közé tartozik. Hályi Gyula kossuthdíjas magyar drámaíró műfordító 1900-ban született, rá 7 évre Forgó László kossuthdíjas magyar gépészmérnök feltaláló. Kurt Böhm, német operaénekes 1908-as, Radnóti Miklós magyar költő 1909-ben született. Rá 10 évre Georgios Papadopoulos görög katonatiszt, politikus, elnök, diktátor. Szép Ilonka magyar színésznő 21-es, Megyeri Lajos szerbiai magyar zeneszerző 35-ös, Lázár Ervin a kossuthdíjas magyar író, meseíró 36-ban született, Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző 42-ben, akárcsak Mark Alamillo amerikai színész. Ezen a napon született a Monty Python csoport tagja, több ismeretterjesztő film készítője, Michael Palin 43-ban, 47-ben Bétót László zenei szerkesztő, műsorvezető, lemezlovas. Szerencs Éva magyar színésznő 52-es, Kálomista Gábor magyar filmproducer 64-es, Torgel Sándor magyar válogatott labdarúgó 82-es, Adele az Oscar Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, színész, dalszerző pedig 88-ban született május 5-én.

Május 18-án a Múzeumok Világnapjáról a Sóstói Múzeumfaluban is megemlékeznek majd, nem ócska, csak régi címmel, hogyan működik a józan paraszti észt. Ez lesz a téma a Múzeumok Világnapja alkalmából a fenntarthatóság újrahasznosítás jegyében. 5 helyszínen, 5 élménnyel gazdagodik majd mindenki, aki ellátogat a Sóstói Múzeumfaluba. Egy ruha élete, dagasztástól a lovashuszárig, rozsdásból szinte újat, hogyan lehet újra csillogó, ismerd meg Aurora Foglamour világát, ezek lesznek majd a helyszínek. További programok a www.bestefemnyiregyháza.hu-n.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Rendelkez adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fokozott tűzveszély Vármegyénkben, Baba Börze Nyíregyházán, és helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Berekben. A tavaszi asszály nyomán ugyanis jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata. A korlátozás visszavonásig érvényes, mondta Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
4: Maga a tűzgyújtási tilalom vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ide értem a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor gondatlanság, felelőtlenség és rosszabb esetben szándékosság áll a háttérben. Én azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a szabadtéri tüzek, hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy a tűzgyújtási tilalom hol és meddig van érvényben.
3: Ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. A búzatéri piac lesz a helyszín. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Május 17-én vasárnap várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, részletek a városüzemeltető közösségi oldalán. Ismét Vármegyénkbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Csütörtökön Csaholc lakosai vehetnek részt ingyenes szűréseken. Nőgyógyászati szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslést is végeznek a szakemberek mások mellett. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. Részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. Ismét nyílt napot tart a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Hallhatnak tippeket és tanácsokat, megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. Ma napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek, 11-kor délben jönnek majd a még frissebbek, addig pedig remélem együtt töltjük ezt az órát is itt a Best FM-en, mert hogy rengeteg esemény zajlik majd nálunk, hát például már is elmondom, hogy aki ma este akar menni moziba, mit nézhet meg. A Helméri küldetés szerepel a műsoron Ryan Goslinggal, az Ördög Pradát visel második része is megérkezett. Este műsoron lesz az Időzített bomba című thriller, a horror kedvelőinek a Licornini a mumia, és Michael Jackson életéről is elkészült a Michael című film, amit szintén megnézhetünk ma este Nyíregyházán. Jó szórakozást!

Sokaknak van otthon macskája, házi kedvenc, és hát a macskák szoktak tüsszögni, és viszont vannak olyan dolgok, ami ezt kiválthatja. Macska tulajdonosként valószínűleg mindenki odafigyel arra, hogy mit is csinál a kis állat, minden jel, ami arra utal, hogy a doromboló kedvenc mondjuk nem érzi magát jól. Hát ilyen például, ha tüsszög. Egy magányos tüsszentés semmi okot nem ad az aggodalomra nyilván, de vannak esetek, amikor nem szabad mindezt már félvárról venni. Nos, a tüsszentés több esetben okozhat aggodalmat, ha gyakran vagy naponta legalább háromszor előfordul. Többször egymás után következik be, és hátrafelé történik, vagyis a macska fordítva tüsszent és kényszeresen szippantja be a levegőt. A túlzott tüsszögés gyakran légúti problémák jele. Nos, számos olyan háztartási allergén és irritáló anyag van, amely tüsszögést vagy köhögést okozhat a macskánknál. A leggyakoribb allergén közé tartozik többek között a por, a penész, a cigifüst, a tisztítószerek és a parfümök. Ezek az allergének az embereknél is nyilván okozhatnak tüneteket. Amikor egy cicának légzési problémája van, az első lépés az, hogy mindent kiiktatnak a lakásban, ami szagot áraszt, és hát ki kell tisztítani a levegőt, és hát érdemes időpontot kérni az állatorvoshoz, hogyha a macsek naponta többször tüsszög, vagy több napon keresztül, gyakran krákok, zihál, gyorsan lélegzik, alvás vagy pihenés közben, vagy hangosan horkol. Mivel az allergia is lehet bűnös, azért a macska tüsszögése sokkal valószínűbb, hogy valamilyen felső légúti fertőzés tünete, ezt is érdemes kivizsgáltatni. A következőkre kell figyelni: láz, étvágytalanság, sebek a szem körül vagy a szájban, nyáladzás, zöld-sárga vagy véres folyás a szemekből és az orrból, érdemes orvoshoz menni. A háziállatoknak szánt oltások enyhe mellékhatásokat is okozhatnak, ilyenkor is előfordulhat, hogy a macska az oltás után 2-5 nappal enyhe tüsszögést vagy éppen köhögést csinál. És akkor is tüsszöghet, ha idegen tárgy kerül az orrba. A kíváncsiság általában nem öli meg a macskát, de érdekes tárgyak azért bekerülhetnek a cica orrába, sőt, azért orrpolip is kialakulhat a macsekoknál. Érdemes tehát ebben az esetben is felkeresni az orvost.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Jöttem, mint egy hurikán. Láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Lázár Ervintől származik majd ma a nap gondolata, mert hogy ez a kiváló kossuthdias magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja Budapesten 1936-ban ezen a napon született, és szintén a fővárosban hunyt el, 2006-ban, december 22-én. Nos, Szekszárdra járt középiskolába, a Garai János gimnáziumba. Ide apja származása miatt egyébként nem akarták felvenni, és egy élsportoló rokon közbenjárására sikerült mégis szüleit, akik a földosztással szegényebbek lettek, mint a környék lakói, mégis osztályidegennek számítottak, 51-ben kitették a szolgálati lakásból, és Tüskés pusztára költöztek. 54-ben leérettségizett, ezután a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarára járt. 59. február 1-től az Esti Pécsi Napló újságírója volt, majd megszerezte a magyar tanári diplomát 61-ben. Az újságnál 63-ig maradt. Utána a Dunántúli Napló és a Tüskés Tibor segítségével az Irodalmi Folyóirat Jelenkor munkatársa volt. 65-ben költözött Budapestre, ahol az Élet és Irodalomnál helyezkedett el, tördelő szerkesztőként, 71-től 89-ig szabadfoglalkozású író volt. A Magyar Fórum alapító tagja volt, és ennél a lapnál egy szűk évig főmunkatárs. A következő években a Magyar Napló, a Pesti Hírlap és a Magyar Nemzet munkatársa volt, majd a Hitel olvasó szerkesztője. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének volt tagja, és a Magyar Írók Szövetségének tagja. Felesége Vati Zsuzsa írónő volt, gyermekei Fruzsina és Zsigmond. Fruzsina magyar földrajzszakos középiskolai tanárnő, Zsigmond pedig jogász. Első gyermeke Lázár Zsófia, aki az ELTE BTK angol olasz szakán végzett, édesanyja Király Erzsébet irodalomtörténész. 2006. december 22-én hunyt el Budapesten Lázár Ervin tehát, aki hát leginkább a meséiről ismert, első novellája Jelenkorban jelent meg 58-ban. Írásaihoz az inspirációt javarészt gyermekkorából merítette. Írásai jellegéből fakadt, hogy szövegeit gyakran feldolgozták színházi, aztán filmes adaptációk és rádiójátékok formájában, illetve ő maga is írt hangjátékokat. Műveinek nyelvezete egyén és játékos, jellegzetes hangvételű meséi, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek körében népszerűségnek örvendettek és örvendenek. 64-ben jelent meg a Kisfiú meg az oroszlánok című kötete, Réber László illusztrálta, aki ekkortól kezdve az íróval rendszeresen együttműködött. Egyetlen regénye a 71-es, a Fehér Tigris, meseregényért, 79-ben a Berzsián és Didekért, 82-ben a nemzetközi Andersen diplomával tüntették ki. Ó, beszép az élet, s minden más madár című hangjátéka pedig elnyerte szerzőjének a Magyar Rádió 86-os kis hangi játék pályázatának első díját. Ezen a napon született Lázár Ervin, így tőle származik a napgondolata, amely így szól: okosabban kellene bánni az embereknek a természettel, úgyhogy minden élőlény megélelje benne a maga nyugodalmas élőhelyét.

Sokan fáradékonyak vagy fáradtak az év bizonyos időszakaiban, ugye ismerjük ezt is, hogy tavaszi fáradtság, aminek pedig most van az ideje, azonban vannak olyan betegségek, amik fáradékonyságot okozhatnak, tehát a folyamatos fáradtság hátterében akár súlyos betegségek is állhatnak, tehát nem szabad ezt félvárról venni. Na nézzük azt a négy dolgot, amitől fáradtak lehetünk. Hát itt van rögtön az alvási apnoé, természetesen a fáradtság abból is fakadhat, hogyha éjjel nem tudjuk rendesen kialudni magunkat, vagyis a fáradtság sokszor tünete, következménye az alvászavaroknak. Előfordulhat, hogy ezeknek teljesen tudatában vagyunk, például egyszerűen nem tudunk elaludni, gyakran felriadunk, de az is van, hogy nem igazán tudjuk, hogy nem alszunk elég mélyen. Ilyen betegség az alvási apnoé, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy alvás közben túlságosan felületessé válik a légzésünk, vagy akár hosszabb szünetek is lehetnek a lélegzetvételek között, és a légzés kimaradást köhögés vagy horkantás követi. Emiatt nem tudunk elég mélyen aludni, így nem is tudjuk kipihenni magunkat. Az alvási apnoét sokszor hangos horkolás kíséri, ez azonban egy olyan tünet, amelyről igazából csak a párunk tud beszámolni. A vérszegénység tünetei között sokszor lehet fáradékonyságot találni, mivel a szervezetünkben nincs elegendő olyan vörös vérsejt, amely az oxigént a sejtekhez szállítaná, a sejtjeink egyszerűen nem tudnak elég hatékonyan működni. A vérszegénység kialakulásának hátterében számos probléma állhat, a vitamin és vashiánytól a vele született vérzési rendellenességig. A vérszegénység tünete a fáradékonyságon kívül lehet a sápad bőr, a gyenge törékeny körmök, a hajhullás, szédülés, fejfájás, szapora, szívverés, ilyen szívdobogás érzés. Aztán akkor is fáradékonyak lehetünk tartósan, hogyha a pajzsmirigyünk alul működik. Ez nagyon gyakran kíséri fáradékonyság, mert hogy a pajzsmirigy sok fontos folyamatot irányít a szervezetben, így az anyagcserét is. A pajzsmirigy problémával összefüggő egyéb tünetek lehetnek a megmagyarázhatatlan hízás, a székrekedés, a bőr kiszáradása, viszketése, és az, ha állandóan fázunk. És nagyon jellemző a depressziókban szenvedőkre az, hogy úgy érzik, semmihez nincs energiájuk, emellett pedig a motiváció is hiányzik belőlük, kedvtelenek, kilátástalan az élet nekik. A depresszióval összefüggő fáradékonyság részben egyébként biológiai okokra vezethető vissza, részben pedig a hangulatzavarokra. A depresszió tünetei lehetnek még a koncentrációs zavarok, az étvágytalanság, az állandó szomorúság, az öröm elvesztése. A folyamatos fáradtság hátterében tehát akár betegségek is állhatnak, úgy mint az alvási apnoé, a vérszegénység, a pajzsmirigy alulműködése vagy éppen a depresszió.

Szendi Hajni vagyok, jön az időjárás előrejelzés, holnap kell az esernyő, teljesen mindegy, hogy hol leszünk az országban, mert hogy szerdán a napsütés mellett erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés. A nap első felében várhatóan még csak kevesebb helyen eshet, a nap második felében viszont már akár több helyen is előfordulhat zápor és zivatar. A délnyugati déli szél országszerte élénk vagy erős lesz. Szerdán hajnalban 8-15, délután 22-27 fok lesz. Májusban jön a nyár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Mann Klíma a klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Mann Klíma. A Mann Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amannklima.hu.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
4: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megkezdődtek az érettségi vizsgák. Újabb rendőrségi akció indult, és beszállítói fórum Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Hétfőn a magyar nyelvi és irodalomírásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma matematikából, holnap történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berekben idén csak nem 8300-an érettségiznek, közölte a Vármegyei Kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-éig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-éig tart. Újabb razzia kezdődött az utakon. A Rótpol akcióhoz a szabolcs-szatmár-beregi rendőrök is csatlakoztak. Egészen vasárnapig tart a fokozott ellenőrzés, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
6: A rendőrség a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Rótpol Track and Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés fókusza tehát a tehergépkocsival és busszal közlekedőkön van, melynek kiemelt célja országos szinten a közúti közlekedési balesetek és a halálesetek számának csökkentése. Felhívnám valamennyi vármegyénkben közlekedő figyelmét, hogy a közlekedési szabályok maradéktalan betartása mellett vegyenek részt a közúti forgalomban.
5: Június 3-án Nyíregyházán rendezik az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot. A Városi Stadion lesz a helyszín. Az Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában kerül vagy került már megrendezésre idén. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő május 25-e. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos időt már vastag a fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Ezek voltak a hírek délben, egy órakor jönnek majd a még frissebbek, addig pedig remélem együtt töltjük ezt az órát itt a Best FM-en, sőt mi több, hát még főzünk is egy picit. Egészen pontosan most nem mi fogunk Friedrich Antal séffel, hanem bírálunk, mert hogy lezajlott a szakmai fiú mestere és az agroturizmus étele verseny, mindjárt elmondja Anti, milyen eredményekkel.

keresem a lány. Őrületes videókkal találkozhatunk az interneten, ugye amióta TikTok megvan, azóta pedig pláne, mert hogy egy kis rövid videókban lehet érdekességeket nézni, meg egy csomó baromságot is. Az egyik hölgy azt tette fel azt a kérdést, hogy vajon mi rejtőzik a tükör mögött abban a lakásban, amiben éppen van. Egész TikTok videósorozatot készített erről, és már milliók nézik ezt az őrült felfedezést. Ha az ember egy új lakásba, házba költözik, akkor érdemes már a kezdetekkor alaposan felmérni a helyzetet, hogy később ne kelljen meglepődnie, vagy hátborzongató dolgokkal szembesülnie. Márpedig a jelek szerint pontosan ez történt egy Samantha Hartles nevű nővel. A fiatal New York-i nő több őrült videót is megosztott a TikTokon, amelyben részletesen bemutatja, milyen ijesztő felfedezést tett a fürdőszoba tükre mögött. A videóban elmeséli, hogy folyamatosan hideg húzatot érzett a fürdőszobából. Addig vizsgálgatta a kialakult helyzetet, még rá nem jött, hogy a szél a tükre mögötti falból jön. Amikor leemelte a tükröt, alig hitte el, amit lát. A fürdőszobájában a tükör mögött egy hatalmas lyuktátong, amely nyilvánvalóan egy szomszédos, üres szobába vezet. És ez még nem minden. Samantha egy kalapáccsal felfegyverkezve be is mászik a lyukon, és egy egész lakást fedez fel New York közepén. Tehát a tükre mögött mindvégig egy teljesen elhagyatott lakás állt. A nő videói több 10 milliós nézettséggel rendelkeznek jelenleg a TikTokon. Mivel a szomszéd lakás bejárása annyira izgalmas és időigényes volt, a nő 4 részre vágta a videóját. Ez azonban nem csökkentette a sikerüket, a lájkok is milliószám állnak alattuk. A fiatal amerikai nő akkor még azt mondta, nem tudja, mi lesz a fürdőszoba tükör mögötti kis helyjel. Hát kíváncsian várjuk, hogy mit csinál majd vele. Egyébként, hogyha ez a lakás teljesen elhagyatott, senki nem tud róla, akkor miért nem bontja ki a fürdőszoba falat, nyitja egybe, és lenne egy hatalmas, szép New York-i háza.

0: Évek óta keresik már a szakemberek Magyarország ételét, ez egy nagyszerű kezdeményezés, hiszen meghatározott kritériumok alapján készülnek el minden évben a jobbnál jobb ételek, amelyeknek a receptúráját utána kiállítják, séfek vonulnak fel, mindenki számára elérhető. A cél, hogy Magyarország étele szerepelje minél több étteremben, és hát úgy kinőtte magát most már ez a rendezvény, hogy Szolnokon is teltház volt, és már nem csak Magyarország ételét keresik. Erről beszélgettek a folytatás Friedrich Antal séffel, a Magyarország étele verseny egyik megálmodójával. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, milyen volt Szolnokon?
1: A jót vagy a rosszat mondjam? A jó az, hogy nagyon jól sikerült természetesen, de úgy érzem, hogy elértük a határainkat ebben a közegben, és a következő lépéshez váltanunk kell, és újabb támogatásokra lesz szükségünk ahhoz, hogy valóban a verseny sorozatnak méltó helyet és méltó környezetet tudjunk teremteni, de nem azért, mert a mostani rossz volt, hanem a mostani elérte a maximumát.
0: Már hogy te zsúfolt volt, arra gondolsz?
1: Maga a nap két napig tartott a verseny, és zsúfolt volt, akik benne vagyunk, ezek azért elégen belefáradtunk az utolsó pillanatra, de most voltak ügyes segítőink, akik nagyon sokban tudtak minket támogatni, fizikailag, szellemileg, minden ezt, tehát ez nagyon jó volt, de éreztük azt, hogy igen, de ebbe sokkal nagyobb potenciál van, tehát effektív ezt még nagyobb helyre, még nagy látványosságnak kéne köveznie. Hát ezen vagyunk, hogy ezt meg tudjuk tenni, mert hogy valóban kinőttek. Például a szakmai ifjúmestere verseny is van, ez pont az ifjú tehetségek, a tanulók, a most szabadult ifjú tehetségeknek a versenye, ahol egyénileg meg csapatban is lehetett indulni. Én most a csapatokat mondanám el, hogy az Egri Csillagok nevű csapat lett az első, 279,831 ponttal.
0: Na.
1: És a Csodaszarvas csapata az ezüstérmes, az 277,221, tehát egy kettő és fél pont választotta el őket az arany meg az ezüsttől. És volt még a Zsolnai csapat, aki bronzérmes lett, ott egy 5 ponttal lett kevesebb, és volt, ezeken kívül voltak még egyéni versenyzők, és azt most elnézést, de nem sorolom fel, nem akarom száraz adatokkal mondani, de tényleg kicsi pontok. Holott mindenhol elég sok zsűrit tudtunk prezentálni, tehát itt a szakma ifjú mesterénél ez egy nagyon új kezdeményezés, ilyen még nem volt. Egy élő szituációt próbáltunk rekonstruálni, hogy a szakács csapat, vagyis a csapat, a szakács, cukrász és felszolgáló is volt, egy életszerű, bisztró hangulatú ételmenüsort kellett összeállítson három fogásból, és a cukrásznak egy negyedik desszertet kellett varázsolni ebbe a menübe, amit a zsűri, a szakmai zsűri a helyszínen a főző konyhába végigvizsgálta, hogy hogy készíti az ételeket szépen sorrendben, melegen, amit melegen, hidegen, amit hidegen kell tálalni, és volt két vendég, aki valóban vendégszerepet töltött be, és végigette a menüt. Őnek vendégszempontból kellett pontozni, tehát valóban leteszteltük a dolgot, hogy működik a dolog, úgyhogy ebben én szerintem nagy potenciál van, hogy olyan tanulók és olyan ifjú versenyzőket tudjunk bemutatni, meg mérhetjük meg magukat, akik bármikor ebben a pillanatban be tudjuk rakni őket egy à la carte étterembe, és már tudnak is dolgozni tökéletesen, mert ha valaki itt megfelel, akkor az bárhol meg tudja állni a helyét, úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon jó. Úgyhogy kiváló volt a verseny, voltak Szlovákiából is két csapat, meg voltak Magyarországról is több csapat, nagyon ügyesek voltak, mindenkit meg kell dicsérjek. Egyesével pontoztuk minden egyes versenyzőt, a szakácsot a szakács kategóriába, cukrászt felszolgáló kategóriába, és a csapatoknál pedig úgy jött ki az eredmény, hogy a benne szereplőknek a pontjai adták össze a csapat pontjait. Úgyhogy így megpróbáltuk ezt, amennyire lehet lojálisan, név és arc nélkül, de ez nem volt annyira névtelen, mint a Magyarország étele, mert itt óhatatlan a szakmai zsűri ott állt és figyelte, hogy dolgozik a tanulók. Úgyhogy ez ebben benne volt a dolog, de így is 6, vagy pontosabban 7 zsűri pontozott egy-egy csapatot, tehát eléggé nagy szórás volt, hogy ezek a számok összejöjjenek. De tovább ugranék az agroturizmus ételére, ami pedig egy másik kategória, vannak olyan kis, nem panziók, az meg kis házi gazdaságok, amik különböző mézeket, vagy különböző szörtöket, vagy egyéb
0: sajtokat
1: is készítenek, sajtokat, vagy húsokat, bármi ilyesmit, és vendégházként is üzemelnek, maximum azt hiszem 20 fős vendégséget fogadhatnak, nem vagyok benne a 100%-os biztos, hogy jól mondom a számokat, de lényeg az, hogy ezek nem szakvizsgában rendelkező szakácsok meg egyebek, hanem csak a szakma szeretete, a vendéglátás szeretete van bennük, ahol otthoni vendéglátással tudják a vendégeiket kínálni. És itt is egy háromfogásos menüt kellett egy saját itallal kínálni. A saját ital az lehetett akár szőr, akár pálinka, akár bor, mindegy, csak az ő neki kellett elkészítenie, tehát az ő remek művéve, vagy az ő körzetében, tehát ilyen 10 kilométeresen körzeten belül kistermelőként elkészített ilyen terméket kellett bemutatnia. Nagyon-nagyon jó.
0: Hogy tudtátok összemérni ezt, milyen szempontok alapján? Mert ez elég sokszínű lehetett ez, nem?
1: Elég sokszínű is volt, de hát a szakmai zsűri volt az egyik része, akit szintén nézte, hogy
0: ott akkor ezt láttátok a folyamatot.
1: Aha. És ott is megkóstoltuk az ételeket. Itt is megvoltak persze szabva pár szabály, hogy akkor milyen étel alapanyagoknak kell benne lennie, de ezzel most nem fárasztok senkit, ez könnyen megugorható volt. A lényeg az, hogy kistermelői, saját termelésű, tehát nagyon-nagyon fontos volt, hogy a helyileg termelt termékeket, alapanyagokat használjuk föl, és azt hasznosítsuk. Itt a Scorpio Terra nevű csapat volt az első, azután a Barkatin volt a második, és a Hedérák voltak Hedérák voltak a harmadik helyezettek.
0: Város tudsz melléjük mondani? Hogy honnan érkeztek?
1: Bocsánat, ezt most nagyon sok adat volt nálam, és ezt most nem írtam.
0: Nem baj, csak megkérdeztem hátra nyomott séróból.
1: Remélem, hogy a Magyarország étele weboldalon, illetve a Facebook oldalakon a napokban minden adat fölkerül, hogy ki nyert, mivel nyert, az ételek neveivel, illetve az ételek képeivel egyaránt. Ez fönt lesz.
0: Na, hát legközelebb pedig, majd valahogy így kezdjük el, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy Magyarország étele 2026-ban mi is lett. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg visszatérő volt. Innen folytatjuk legközelebb, Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Bestosan teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Berek megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz meg.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a veszte, hogy örvénylik a testem.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
4: 1975, we brought you an album with a song.

Szendi Hajni vagyok, kellemes rádiózást kívánok. Ellátogatunk most a hálószobánkba, mert hogy van ott egy olyan tárgy, ami koszos, sőt a legkoszosabb, de mégsem takarítjuk rendszeresen. A hálószoba a pihenés és a feltöltődés szintere, de van egy dolog, amely gyakran kimarad a takarítási rutinból, és ennek következtében tulajdonképpen a legkoszosabb tárgyá válhat a helyiségben. Bár apró eszközről van szó, ez az egyik leggyakrabban használt tárgy a hálószobában. Naponta többször is megérintjük, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítanánk a higiéniájára, miközben mindenféle szennyeződés összegyűlhet rajta. Gyakran használjuk közvetlenül lefekvés előtt, miután már nem mostunk kezet, vagy éppen az ágyban fekve, amikor a kezeink közvetlen kapcsolatba kerülnek a bőrünkkel és különböző felületekkel, hogy finoman fogalmazzak. Na melyik tárgy ez pontosan, kérem szépen? Miről van szó, hogyan érdemes tisztán tartani? Hát már is akkor elmondom, leleplezzük ezt a dolgot. Ez a távirányító, nekünk nincs a hálószobába tévé, mert elvittük onnan, nem használtuk sose. Ott van már telefon, ugye? Tehát na mindegy, hagyjuk is. A távirányító tisztításának az elhanyagolása nem csak esztétikai kérdés, hanem nyilván egészségügyi kockázatot is jelenthet, hiszen a baktériumok és a kórokozók jelenléte betegséget is okozhat. Mégis sokan egyszerűen megfeledkeznek róla, mivel kicsi a mérete, látszólag teljesen ártalmatlan a külseje, és ezért nem tartják szükségesnek a rendszeres tisztítást, leszámítva, ha gyerek van, és az koszos kézzel, csoki van, meg mindenne hozzányúl, akkor ilyen szokták takarítani. Most ahhoz, hogy a hálószobánk, meg az a helyiség, ahol élünk, tiszta, higiénikus legyen, érdemes a távirányítót is rendszeresen fertőtleníteni, akár egy egyszerű alkoholos törlőkendővel. Ezzel nem csak a higiéniát javíthatjuk, hanem meghosszabbíthatjuk egyébként a készülék élettartamát is, miközben biztosítjuk, hogy a hálószoba valóban a pihenés és az egészséges alvás helyszíne legyen. A távirányítón felhalmozódó szennyeződések forrásai sokfélék lehetnek. Az ujjainkról származó olajok, a bőrünkről leváló elhalt hámsejtek, a környezetből érkező por és egyéb részecskék mind-mind lerakódnak rajta. Mivel a távirányítót ritkán tisztítjuk, ezek a szennyeződések idővel réteget képezhetnek a felületén, ami ideális környezetet biztosít a baktériumok számára. Az ágy közelsége csak fokozza a problémát, hiszen a távirányító gyakran érintkezik az ágyneművel is, ami tovább terjesztheti a szennyeződéseket. Na elő akkor az alkoholos kendőkkel takarítsuk meg az összes távirányítót. Ja, és a számítógép egeret és billentyűzetet is.

Ez a 103.9 Best FM egy fontos közleménnyel folytatjuk, hiszen a Nyírségvíz ZRT felhívja általunk és a felhasználók és közúton közlekedők figyelmét arra, hogy előreláthatóan május 8-áig Nyírtelken a Szent István Madách utcák csomópontban található közműhálózaton útburkolatbontással és útlezárással járó hiba elhárítási munkákat végeznek. A Madách utca teljes szélességében lezárásra kerül, a Szent István utca felől, illetve a munkaterület másik oldalán is. A Madách utcára a Rákóczi-Ferenc utca felől lehet behajtani, de átmenő forgalom a munkák idején nem lesz lehetséges. A társaság kéri az arra közlekedőket, hogy körültekintően figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, és fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkaterületet, és az a legjobb, hogy aki tudja, inkább kerülje el ezt a csomópontot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Világmárkák, világra szóló áron.
8: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
9: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
12: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
11: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a váci hivatásos tűzoltóparancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Pilis Csabán rendezték meg a gyermek-tőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőn gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. A verseny során mindkét versenyző asszóiban voltak szép találatok, jó megoldások és kifejezetten biztató pillanatok is, közölte a Sportcentrum. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos időt már vastag a fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
13: Ezek voltak a hírek egykor, kettőkor is jönnek majd frissek, amikkel is olvashatok a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Kellemes szép napot kívánunk, jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel. Remélem senkinek nem fáj semmije, de ha mégis is bevesz egy fájdalomcsillapítót, akkor jó, ha utána a jobb oldalára fordul. Hogy miért mondom mindezt, mindjárt kiderül, Szendi Hajni vagyok.

A John Hopkins Egyetem kutató csoportja azt állapította meg, hogy jobban hatnak a gyógyszerek, hogyha a jobb oldalunkon fekszünk. A tanulmányokban a gyógyszer felszívódás és a testtartás közötti kapcsolatot vizsgálták. A legtöbb tabletta azután kezd el hatni, miután a gyomortartalommal együtt ugye a belegbe kerül, a nyombél és a vékonybél első részében oldódik fel a hatóanyaga. A legelőnyösebb testtartással el lehet érni, hogy a gravitációt és a gyomor aszimmetriáját figyelembe véve a tabletta közelebb kerüljön a felszívódási ponthoz, beigazíthatjuk a gyógyszer tulajdonképpen. A John Hopkins Egyetem kutató csoportja ebből kiindulva 4 testtartást vizsgált meg a gyógyszer felszívódás szempontjából, a legelőnyösebbet keresve. Kiderült, hogy ha valaki a tabletta bevételét követően a jobb oldalára fekszik, 2,3-szer gyorsabban fejti ki a tabletta hatását, mint hogyha egyenes a testtartása. A bal oldalon fekvés bizonyult ebből a szempontból egyébként a legrosszabbnak. Meglepődve tapasztalták, hogy míg az adott gyógyszer a jobb oldalon 10 perc alatt egyenes testhelyzetben 23 perc után, bal oldalra fekve több mint 100 perc után fejtette ki csak a hatását. Az idősek vagy ágyhoz kötött emberek számára óriási jelentősége van, hogy melyik oldalra fordulnak a gyógyszerezést követően, mondta a tanulmány vezetője.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And in this cool boy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Folytatjuk már, és jön a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Amikor ilyen influenza járvány meg hasonló időszak van, akkor ugye a televízióban és mindenhol különféle reklámokkal találkozhatunk, amelyek azt a célt szolgálják, hogy vegyünk minél több patikában lévő cuccot, hogy jól legyünk. Uh-huh. És hát ahogy az antibiotikumok időszaka eljön, ugye például ezekben a náthás időszakokban, akkor tele van a tévé a probiotikumok reklámjával is. Igen. Mert a probiotikumokkal elsősorban akkor találkozhatunk, ugye, hogyha antibiotikumot írnak fel.
1: Igen, a probiotikumokat ekkor szokták első körben ajánlani, vagy akkor esetleg, hogyha valaki trópusi országba utazik. Ugye a probiotikumokról azt kell tudni, hogy ezek élő mikroorganizmusok, amelyek képesek az emberek, illetve egyébként egyes állatok bélcsatornájában megtelepedni, ott elszaporodnak, és kedvezően befolyásolják a gazda szervezetet, tehát most ebben az esetben ugye az emberek egészségi állapotát. Kedvező hatással vannak ugye az egészségi állapotunkra, és csökkenthetik bizonyos betegségek kialakulását is.
0: Tehát akkor is szedjük, hogyha nem vagyunk betegek, hanem megelőzésre?
1: Alapvetően, hogyha kiegyensúlyozott a táplálkozásunk, fogyasztunk zöldségeket, gyümölcsöket, élőflórás tejtermékeket, például joghurtot, kefirt, akkor az étkezéssel be tudjuk vinni ezeket a baktériumokat megfelelő mennyiségben, de megváltozott egészségi állapot, például amikor ugye antibiotikum kúrára szorulunk, vagy esetleg vannak bizonyos olyan betegségek, egy vékony bélkontaminációs szindróma, ami nem feltétlenül jár együtt az antibiotikummal, általában egyébként igen, ilyenkor is szoktuk javasolni a probiotikumok használatát, de önmagában tényleg a kiegyensúlyozott táplálkozással ez biztosítható.
0: Láttam már olyat is a probiotikum mellett, hogy prebiotikum. Ez mi?
1: Igen, a prebiotikumok az tulajdonképpen ilyen élelmiszer komponensek résznek, amelyek alapvetően a zöldségfélékben, gyümölcsökben megtalálhatóak, vagy adalékanyagként kerülnek bele az élelmiszerekbe, ezek mindenképpen pozitívak egyébként. Azáltal tudnak kedvező hatást gyakorolni a szervezetre, hogy szelektíven fokozzák a baktériumok alapvetően a probiotikus fajok szaporodását, az ő tápanyagukként fognak ezek a prebiotikumok részt venni, és ugye, hogyha a probiotikumoknak van tápláléka, könnyebben el tudnak szaporodni, és ezáltal jobban tudják a mi egészségügyi állapotunkat is kedvezően befolyásolni. Ilyen például az inulin, ami a csicsókában található meg nagy mennyiségben.
0: Tudsz még mondani egy-két ilyen dolgot, amiben van pre vagy probiotikum? Természetes úton,
1: igen,
0: módon?
1: A probiotikumnál is akkor még egyszer ugye kiemelném az élőflórás joghurtot, kefirt, savanyú káposztát, néhány sajtban is megtalálható, például cheddar sajt, mozzarella. A prebiotikum a már említett csicsókában nagy mennyiségben jelen van, hagymafélékben, száraz hüvelyesekben, mint például sárga borsó, vörös bab, vagy egyéb száraz bab, lencse, csicseri borsó.
0: Na hát akkor ezeket toljuk ezerrel, és akkor talán nem lesz szükségünk kiegészítésre, ugye?
1: Hát igen, kivéve persze még egyszer megemlíteném, hogyha antibiotikum kúrára szorulunk, akkor mindenképpen fontos a probiotikumokat pótolni, vagy ha trópusi országból utazunk, akkor szintén, hogy a különleges ételekhez könnyebben tudjon alkalmazkodni.
0: Ja, hát nagyon sokan panaszkodnak erre, hogy elutaznak végre valahova, egy trópusi országban, aztán egy hétig a vécén ülnek, tehát, hogy akkor ezt érdemes megelőzni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!

Ez a Best FM, már is közlekedünk, jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében Nagykáló felé vezető út mentén. Közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos pontján, több szolgáltató szakembere is dolgoznak. A Móri Zsigmond utca munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig nagy felületű útfelújítás zajlik. Az Árpád utca 45-47 szám között megsüllyedt a közműfedél, bójával jelölték. Zajlik a körforgalmi csomópont kiépítése a stadion Vasvári Pál Hímes-Kótai út kereszteződésében forgalomkorlátozás mellett, a Vasvári Pál utcáról jobbra a Stadion utcára tilos behajtani. Dolgoznak a szakemberek a Betlen Gábor utcán, a Vescsik Vilmos utcán és Orosz belterületén, több helyen 30 km/h táblát is kipakoltak. A főutak mentén pedig patkarendezési, árok tisztítási munkák folynak. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de mindezt a Szelektív Szombat programjával teszem, hiszen május 30-án Nyíregyházán a Kossuth téren szervezik meg a családi vetélkedő napot a környezetünkért. A Vidám Manók együttes is fellép majd, de ott lesz a Vagabanda Gólyalábasok csoportja, a Street Dance School, aztán Naninszki és Figaro, Szabolcs Néptánc együttes, Konci Bressz, Óriás Buborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Bressben, és hát a nap végén a Bikini együttes is koncertet tart majd. Jó szórakozást! Jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti. Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fokozott tűzveszély Vármegyénkben. Baba Börze Nyíregyházán, és helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Berekben. A tavaszi aszály nyomán ugyanis jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata. A korlátozás visszavonásig érvényes, mondta Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
4: Maga a tűzgyújtási tilalom vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ide értem a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor gondatlanság, felelőtlenség és rosszabb esetben szándékosság áll a háttérben. Én azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a szabadtéri tüzek, hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy a tűzgyújtási tilalom hol és meddig van érvényben.
3: Ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. A búzatéri piac lesz a helyszín. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Május 17-én vasárnap várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, részletek a városüzemeltető közösségi oldalán. Ismét Vármegyénkbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Csütörtökön Csaholc lakosai vehetnek részt ingyenes szűréseken. Nőgyógyászati szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslést is végeznek a szakemberek mások mellett. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. Részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. Ismét nyílt napot tart a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Hallhatnak tippeket és tanácsokat, megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. Ma a napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

kavarodnak a napok, kett délután újra miénk a pálya. Méghozzá kettő után, ez a Best FM, Déken István vagyok, van előttünk ma is 4x60 perc, melyekben a legnagyobbak szólnak, majd infókkal, melyek fontosak. Kezdjünk már is időjárási adattal, előtte itt a The Black Eyed.

Kellenek a lazítós percek a meló közben, és az All Four van, és igazából az egyik legnagyobb dobást tőlük az Iceberg pörgött itt a legnagyobbak között, aztán Avril Lavigne már majd a lendületes perceket hozza nekünk a Skaterboy előtt. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon szép az idő odakint, mondhatnám nyárinak. Kora nyárias 29 fok a hőmérőn, ezzel párosulnak a magasabb UV adatok és egy kis délies áramlás, mely mérsékelt és mely továbbra is a melegebb, nedvesebb légtömegeket szállítja ide, és ennek következtében holnap jöhet egy kis eső, vagy legalábbis mi mindig erre hívják fel a figyelmünket az előrejelzések. Hát nagy szükség lenne rá, mert csont száraz minden, és ugye a keleties szél, mely az elmúlt napokat kísérte, még tovább szárította a föld felsőbb rétegeit, így a virágos kertekbe, az agráriumba is nagyon szükség van a csapadékra. Azt mondják, hogy olyan 100 milliméternyi hiányzik egyébként a föld felső rétegeiből, szóval nagyon jól jön a csapadék, csak jöjjön is valami jó áztatós, és semmiképpen nem vihar. Na hát így állunk, egyébként a pollen terhelésünk továbbra sem rózsás, mert az eperfa félig magas, a dió tölgy a nyír közepes szinten kimutatható, tünetei erősek, intenzívek. Avril Lavigne pedig lendületes. Jön a Skaterboy!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Flying Soul Sister, milyen jó kis nyári dalocska ez itt Train-től, aztán majd a Magnacum Laude folytatja. Volna egy kedved, sok férfinak nehéz lépés, én már megtettem. Na nézzük a NAV híreit, egy újabb fejlesztés. Náluk az idei év legnagyobb dobásáról van szó, az, hogy az egyéni vállalkozóknak készített eszi a bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocó és a járulék adatokat is, ezzel könnyíti meg a bevallást. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is. Sokkal kevesebb hiba lehet így a rendszerben. Egyébként érdemes letölteni a NAV applikációját is, mert minden NAV-os kommunikációt itt ezen keresztül megtehet, illetve megtörténik. Nem kell ügyfélkapuba lépni, ha már ezt letöltötte és élesítette, illetőleg a NAV-os csalásokat biztosan. Ezután kizárhatja, hiszen a NAV itt fog kommunikálni önnel az applikációban, ez pedig nyilvánvalóan biztonságos. Hát erről ennyi volna, kedved, ezzel folytatjuk. A Magnacum Laude, illetve Mezőm is énekel. En Vogue és a My Love In is itt a legnagyobbak között. Már csak mi tudjuk.

Hát is szeretnék Dalulászot pörgetni, hogy elvétven érdekes, mikor ezek a srácok úgy rappelnek, olyan nagyon másként hangzik, mint ahogy megszoktuk, de szerintem nagyon jó. Aztán jön majd a Lady Marmalade és egy nagy siker Lil Kimmel, Pinkkel, Majával, Christina Agulérával. Ők négyen énekelnek a dalban egyébként, és mindjárt hozzá mutatom. Még előtte beszélgessünk a Mozdulj Nyíregyháza programjáról, egy újabb változásról, mely már majd 6-án szerdán érint minket a csontritkulás program egyéb rendezvény miatt. Másfél órával korábban, reggeli 7:30-kor lesz majd esedékes a Continental Arénában. Május 9-én szabadon 9 órától kezdődő senior vizitorna és a 10 órától kezdődő felnőtt vizitorna foglalkozás az oktató egyéb elfoglaltsága miatt elmarad a városi úszodában. Erre is készüljön, tájékozódhat tovább, akár a Mozdulj Nyíregyháza program sorozatának oldalán, akár a Best FM oldalán is. Jön már a Lady

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Első óránk végén már egy pipa van. 3 óra mindjárt elstartol a játékunk itt a Best FM-en, a Pizza Mafia játéka. Ma is megnyerheti a szuper pizza menüt. A kérdés már kint Facebook oldalunkon. Keresse, szóljon hozzá is, legyen szerencséje.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig. Minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megkezdődtek az érettségi vizsgák. Újabb rendőrségi akció indult, és beszállítói fórum Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. 7-én a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma matematikából, holnap történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berekben idén csak nem 8300-an érettségiznek, közölte a Vármegyei Kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-éig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-éig tart. Újabb razzia kezdődött az utakon. A Roadpol akcióhoz a szabolcs-szatmár-beregi rendőrök is csatlakoztak. Egészen vasárnapig tart a fokozott ellenőrzés, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
6: A rendőrség a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Roadpol Track and Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés fókusza tehát a tehergépkocsiha és busszal közlekedőkön van, melynek kiemelt célja országos szinten a közúti közlekedési balesetek és a halálesetek számának csökkentése. Felhívnám valamennyi vármegyénkben közlekedő figyelmét, hogy a közlekedési szabályok maradéktalan betartása mellett vegyenek részt a közúti forgalomban.
5: Június 3-án Nyíregyházán rendezik az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot. A Városi Stadion lesz a helyszín. Az Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában kerül vagy került már megrendezésre idén. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő május 25-e. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos időt már vastagabb fátyol felhők szűrhetik, de eső nem valószínű. A legmelegebb órákban 24-29 fokot is mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Induljon akkor a mai játék, megtalálja már Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, itt érdemes keresgetni a Pizza Mafia játékát, melyben ma is itt a szuper pizza menő, és melyet megnyerhet valaki, aki hozzászól a feltett kérdésünkhöz. Minden részletet megosztok majd. Most pedig énekel James Blunt,

0: A legnagyobb dalok itt a Best FM-en 3 óra után is, amikor is egyébként pörög a Pizza Mafia játéka, benne a Super Pizza menü, mint nyeremény érkezik ma is, mert majd a 4 órai hírek előtt sorsolok. És mint minden nap, benne a Gusto és a Bolognese pizzákat találja. Egy valaki viheti ezt majd el, akit ugye majd kihúzok virtuális kalapunkból. A válaszát tudom regisztrálni, a kérdésünket pedig már Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza. Mit csinál éppen, hogyan telik a nap? Írjon nekem néhány sort erről, néhány gondolatot, beszélgessünk erről ma, és közben pedig hát remélem, hogy sikerül a pizzákat hazavinni. Dr. Béressel folytatjuk ez a tűzvarázsló. Gloria Estefan, a diszkó királynőjének el mindjárt.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Egy nagyon jó feldolgozás Marics Petiéktől, jó munkát kívánok, ez a Best FM is. Ne feledje, 3 és 4 óra között ma is pörög a Pizza Mafia játéka, mely eredményeként akár ön is lehet szerencsés és megnyerheti a szuper pizza menüt. Ez már ugye holnaptól érkezhet, tehát holnaptól akár esetleg a vacsora is megoldható, hiszen két pizzával azt gondolom elég sok éhes gyomor jól lakik. Cserében pedig igazából csak keresnie kell Facebook oldalunkon a hirdetett játékot, és ott válaszolni a kérdésre, mely ma talán a legegyszerűbb játékunk, mióta ezt együtt éljük át. Mit csinál éppen most? Így várom üzeneteit. Ebben az órában is jöttek már a hozzászólások. Erika írta az elsőt, éppen dolgozom, hát jó munkát kívánok. Belinda a buszon ül, és zenét hallgat. Kíváncsi lennék egyébként, hogy a Best FM szól-e, hiszen erre is digitálisan is megvan a felület. Péter a kerti munkába temetkezett, így írjam. Tünde leegyszerűsítette, azt írja, ide írok is, milyen igaza van. Tibor pedig jacuzzit szerel. Egy újabb kör, petyussal, bármit is jelent, nem sokára ez várja. Hát erről szól ez a mai játékunk, legyen szerencsés, nyerje ön meg ma a szuper pizza menüt. Keress előtte Facebook oldalunkat, és válaszoljon a kérdésre. Mivel telik éppen az idő? Mit csinál éppen most így? Várom üzeneteit erre a kérdésre. Armand van Helden pedig hozza a lendületet, ez a My My My.

A Well Hello énekelt a Melóhoz, ez volt az Apuvednek. Pontosabban én azt gondolom, hogy ilyenkor még melóznak, aztán hát itt jönnek az üzenetek szép számmal hallgatóinktól a kérdésünkre, mert Facebook oldalunkon talál. Mit csinál éppen most, így várom válaszát, hogy regisztrálni tudjam a Pizza Mafiás játékba. Szóval nem is olyan biztos, hogy a Well Hello hallgatása közben éppen a melóban. Na nézzük, kik játszanak velünk. Itt van Emerencia üzenete. Ő éppen kertészkedik és készül az unokáihoz. Mosolygós délután lesz, azt gondolom. Erzsébet azt mondja, hogy most tette a hűtőbe be a kihűlt levest, szerintem így kell ezt értelmezni, na meg a húsit. Sokan közlekednek, ahogy írta ezt Jolán is. Ülök éppen a 95E buszon, és megyek kifelé az autóbuszállomásra, majd a Péterhalmi busszal indul haza. Egyébként kettőig dolgozik, hát jó utazást kívánok is. Hozom hozzá folytatásban is a legnagyobb dalokat. Érkezzen nekünk a Soul királynője, Alicia Keys, és jön a No One, és a lazulós percek után majd a Crystal.

Ezerre pörögnek a percek, és épp itt az ideje, hogy megfogja a telefont, és írjon neked néhány sort a kérdésre, melyet Facebook oldalunkon talál, és mellyel nevezhetem a Pizza Mafiás játékba így a keddi napon is. Ennek eredményeképpen ugye a 4 órai sorsoláskor pedig megnyerheti a szuper pizza menüt. Benne a Gusto és a Bolognese pizzákkal, ez tehát a nyereményünk. Cserében pedig arra vagyok kíváncsi, hogy mit csinál éppen most így. Olvasható egyébként a Best FM oldalán a kérdésünk is. Az már látszik itt 20 perccel a vége előtt, hogy nem mindenki dolgozik. Én azt gondoltam, hogy ilyenkor azért még mindenki a melót pörgeti, de nagyon sokan a kerti munkába vannak belefeledkezve, valaki éppen a leves teszi el, ugye Erzsébet, és valaki utazik, valaki pedig egyszerűen a melóban, hát így jönnek az üzenetek is. Már is nézzük, hogy ki hogyan reagált játékkérdésünkre. Angolt gyakorlok, Erika üzenete, de jó ez, hogy csak így van kedvezzel foglalkozni, és semmiféle kényszer nincs mögötte. Csaba azt írja melóban, Szilvia pedig lábadozik. Jaj, mi történt, remélem nem nagy a baj, mielőbbi felépülést kívánok itt a stábtagok nevében is. Céges parkolóban beszéltem ki a mai napi eseményt. Jaj, Ágnes! Jól értem, hogy ez olyan pletyósnak tűnik? 3 hetes unokámra vigyázok. Ez mekkora boldogság. Istvánné üzenete. Köszönöm hozzászólásait, mindenkit regisztráltam ma még 20 perce, hogy ön is hozzászóljon a mai játékunkhoz, és így legyen esélye, hogy megnyerje a szuper pizza menüt. Folytatjuk Sean Paul-lal. I'm still in love, már pörög is.

Valaki mondta, a dal Marsalkó Dáviddal és a Solvay-vel pörgötte éppen csak ez a Best FM 10 perccel a vége előtt. Van még néhány perce, tehát kihasználni az alkalmat. És hát esélyt kovácsolni a nyereményre, a szuper pizza menüre, mely érkezhet majd a következő perceken túl valakinek, aki reagál a játékunkra és megkeresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, ugye itt kell ma is keresni, hogy részt vegyen a pizzamafiás játékba. És persze itt kell hozzászólni, mindenki, aki ezt megteszi, már regisztrálom, és a kérdés roppant egyszerű, mivel telik most éppen az ideje. Írjon üzenetet, jöjjön a szól.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk az utolsó másodpercekben, 4 óra azonnal jönnek a friss hírek Andytól itt a Best FM-en, mi meg lezárjuk a mai pizzás játékunkat, a Pizza Mafia jó voltából, ugye ma is itt van velünk a Super Pizza menüben a két pizzával, a Gusztóval és a Bolognézzel, hát ezt lehetett megnyerni. Egy valaki már meg is tette. A kérdés nagyon egyszerű volt, mivel telik éppen az idő? És nagyon sokféle üzenetet kaptam, rengetegen kerti munkába vannak belefeledkezve, néhányan dolgoznak, néhányan betegen feküdnek otthon, mert elestek, mert válműtét volt. Tényleg mielőbbi felépülést kívánok itt a kollégák nevében is. Aztán valaki éppen fűzőcskézik, és vannak, akik pletyóznak a parkolóban. Hát, ilyen ez a mai nap. Nézzük, hogy kire kacsintott Fortuna. Így hangzik az üzenet. Épp gyógytornázom a páciensemet, és közben szól a Best FM Nyíregyháza. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet ott is. És aztán most már csak az a kérdés, ha már így önre kacsított Fortuna, akkor holnap visszahívja a páciensét, hogy megossza a pizzát, ha már szerencsét hozott. Ezt a kérdést minden esetre nyitva hagyom. Jó étvágyat kívánok! És köszönöm hozzászólásaikat, válaszaikat, holnap újra játszunk majd. Itt a Best FM-en 3 és 4 óra között akkor is elindul a Pizza Mafia játéka, most pedig a közlekedés a fókuszban.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Ne mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
6: A MAN Klíma a klíma specialista.
7: A klíma specialista.
6: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
7: A MAN Klíma.
6: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
7: shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
9: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
8: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófa védelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a Váci hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Pilis Csabán rendezték meg a Gyermek Tőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőn gyűlt össze, az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. A verseny során mindkét versenyző asszóiban voltak szép találatok, jó megoldások és kifejezetten biztató pillanatok is, közölte a Sportcentrum. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Szép napot, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt?
4: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

Ez meg az dala után, akkor már is nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon. Ne feledj, pörög az egyhetes kampány. Ha jól emlékszem, ez szokott lenni a Turk and Bus, amikor is a kamion sofőröket, a buszvezetőket ellenőrzik. Fokozottan a rendőrök ilyenkor. A rakomány rögzítés, a pihenőidő és persze a passzív biztonsági rendszerek használata is. A menetlevél ellenőrzés, egy csomó minden számításba kerül, és persze hát ez nem jelenti azt, hogy nem nézik a sebességünket, vagy éppen nem veszik elő a szondát a zsebből, bárkinek is. Számoljon ezzel egész héten, jó? És kérek mindenkit a helyesen megválasztott sebességre. Figyeljünk többet a kilométer órára. Aztán beszélgessünk a megsüllyedt közműfedél lapokról. Itt van például egy a Kálói úton, itt egy útburkolat javítás mellett továbbra is kerülgetni kell, egyébként nem csak itt, hanem az Árpád utcán is a 45-47 szám előtt. Óvatosan bárhol jár, észrevételeit pedig várom ma is 30-33-33-103-9. Fél ötkor csak 10 perc ma is. Ez a kemény téma, melyet hétfőn kinyitottak a srácok, tovább folytatódik méghozzá a gyász kapcsán. Hogyan kezeljük a gyász érzését? Mindenki egészítés fél ötkor.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet betölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
4: Változatosan. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Egy igazán nyári dal Filótól, Jó, ha itt vagy címmel hallottuk, aztán majd jön egy tényleg nyári gyöngyszem Funkstar Deluxe-szal. Az átirat Bob Marley-vel, egészen pontosan ez a Sun in Shining. Mindjárt hozzam, hallgatjuk, előtte pedig nézzük, hogy mivel találkozhat még az utakon. Nagy felületű útmunkák pörögnek a Szarvas utcai csomópontig a Móricz Zsigmond utca egész területén. Aztán elfeledje, terelt úton közlekednek a járatok még hozzá a 14-46, a 42-12, a 10, a 10A, a 10J, a 10Y. A Hímes utcai megálló maradt ki, helyette pedig a Vasvári Pál utca 70 szám előtt tud majd felszállni ezekre a buszokra, illetve leszállni róluk. Számítson erre, ugye itt a körforgalom építése miatt vált szükségessé a módosítás. Tájékozódhat a Best FM oldalán egyébként erről. És jöjjön a Csak 10 perc Molnár Józsefünkkel, Szakács Tiborral és a Gyászmin téma. Tegnap elindult és jön a feldolgozáshoz nélkülözhetetlen infó most.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
3: perc. Bevallom őszintén a hallgatóknak, hogy életem legkeményebb két interjúja. A tegnapi volt az első, a mai pedig szerintem ugyanolyan nehéz lesz, de ennek ellenére vállalni kell ezt a dolgot. És ha csak 10 perc volt, ott hallgatják, köszöntöm önöket, én Szakács Tibor vagyok. A műsorokat hallgassák vissza a www.csak10perc.hu-n keresztül. Tegnap a halállal foglalkoztunk, ma pedig a gyász feldolgozásával fogunk foglalkozni, és ennek a mostani újkori megjelenésével. Hogy miről van szó, hamarosan kiderül. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
4: Itt vagyok, és remélem, hogy a tegnapi beszélgetés sok más beszélgetést is elindított, és talán szülőknek, vagy leendő szülőknek elhatározását azzal kapcsolatban, hogy erről ugyanúgy kell tudnunk beszélni, mint az élet bármilyen más dolgáról.
3: Ezt megerősítették többen is. Én jártam be, keltem be tegnap, például találkoztam emberekkel, találkoztam olyannal is, aki a gyermekét veszítette el, és csak annyit mondott, hogy nagyon köszönöm nektek ezt az adást. Én nem tudtam neki mit mondani erre. Bevallom őszintén, hogy nehezen tudom ezeket a helyzeteket kezelni. Mondtam is neki, hogy én kellemetlenül érzem magam, de világos, hogy átérzi az ember ezeket a problémákat. Isten őriz, hogy ezekkel szembesülnie kelljen bárkinek, de ezek létező dolgok, és ezeket kezelni kell, és még ő kezdte el nekem mondani, és nagyon aranyos volt, meg kedves volt ebből a szempontból. Vélhetően előrébb jár ennek a feldolgozásában, mint az az ember, aki akkor találkozik vele először. De néhány gondolat arról, hogy gyász, de hogy ezt picit tudjunk erről beszélgetni, egy picit nézzük már a temetkezési kultúrákat, hogy körülbelül 150-200 év alatt ez mennyit fejlődött. Régebben ugye úgy temettünk, hogy amit te is mondtál, az, hogy például még akkor háznál haláloztak el az emberek, tehát nem vitték őket kórházba, stb. Az esetek nagy többsége az otthon történt, és a temetés is otthon történt. Ugye mondtad azt, hogy volt egy felravatalozás. Volt olyan, aki azt mondta, hogy őt égessék el, vagy pedig voltak olyan járványhelyzetek, ami például ezt akkor kérte is, de a mostani modern kultúrában előjött az idősebbeknek azon kérése, hogy, és egyre többet találkozok ezzel, engem hamvasszatok el, szórjatok szét, stb. Jó ez egyáltalán?
4: Nagyon fontos dolog, amiről beszélsz, és ennyire rátapintottál, mert nagyon sok ember számára a gyásznak a külsőségei, a hogyan történjen az elbúcsúzás, az sokan ezt egyébként alapvetően lebecsülik, vagy magát a temetést üres formaságnak tartják, pedig azért azt látjuk, hogy a rítusok, mondjuk úgy, hogy a ceremóniák, azok segítették a gyász feldolgozásának menetét. Nagyon sokszor látjuk, amit mondtál, ezt a hamvak szétszórását is. Én nem akarok senkit megítélni, aki a szerettétől ilyen módon búcsúzott el, tehát ez nem ítélet, hanem csak a pszichológia oldaláról, hogy ezt megközelítjük, akkor azt kell mondani, hogy nagyon sokszor ez később problémát jelent, mert valahogy így a gondolkodásmódunk az ilyen lokális. Tehát az, hogy oda tudok menni valakinek a sírjához, ahol tudom, hogy ő itt nyugszik, ahogyan írják is, hogy itt nyugszik, és ott van egy név, Ez egyfajta segítséget jelent abban, hogy van a világon még egy olyan hely, ahol veled úgymond én még találkozni tudok. Sokan elmondják, akik mondjuk korábbi koncentrációs táborokban, vagy korábbi emberek elmondták, hogy világháborúban meghalt, és nem maradt nyoma, hogy feldolgozatlanul maradt a haláluk, mert nem tudtak arról, hogy hová kerültek a testrészeik, vagy hová kerültek a poraik. Azt mondjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hol van az, akitől én nekem el kellett válnom. És igen, az eltemetés, a búcsúzás, amikor azt mondjuk, hogy síratás, az értékeknek a szétosztása, a gyászidővel kapcsolatos kérdések, ápolni valakinek az emlékét, elmenni idézőjelbe hozzá a születésnapján, a névnapján, egy családi eseményt azzal kezdeni vagy befejezni, hogy megállunk egy szeretett nagyszülőnek mondjuk a sírjánál. Ezek az itt maradottak gyászfeldolgozását nyilvánvalóan könnyebbé teszik. Ha van hova mennem, mert az embernek ezek a lokális kérdései, a helyjel kapcsolatos kérdései mindig nagyon fontosak.
3: De mi van az itt maradottakkal? Mert ugye ennek vannak különböző szakaszai már, mint a gyász feldolgozásának. És egy picit most azért szeretném azt, hogy beszéljünk erről, mert akik most ebben a cipőben vannak, legalább tudhatják azt, hogy hol tartanak és hova tartanak.
4: Azt gondolom, hogy a legelső szakasz, hogyha ez nevezhető szakasznak, az ugye az, amikor az emberek általában tagadással reagálnak. Amikor nagyrészt az látszik, hogy ez nem történhet meg, ez biztos nem vele történt. Itt egyfajta érzelmi bénultság, kiüresedett érzés. Ilyenkor nagyon sokfajta érzés szokott egyszerre feltörni az emberből. Ez ugye mondjuk azt, hogy ez a döbbenet. Ez néhány perctől, egyébként lehet, hogy ez csak néhány perctől, de akár néhány napig is eltart, attól függően mindig, hogy ez a vesztesség ez mennyire volt várható. Hát nyilvánvalóan az, akitől reggel elköszönünk, és délután már nem jön haza, ott egészen más ez a tagadás szakasza, mint az, ami egy hosszú agónia utáni elmúlással ért tulajdonképpen véget. Aztán utána jön egy olyan szakasz, amire azt mondjuk, hogy egy ilyen kontrollált szakasz, amikor már ez tudatosul, hogy igen, a szerettem nincs tovább, nincs többé. Itt jönnek ugye elő azok a dolgok, amelyeket ilyenkor sokan pupnak éreznek, vagy olyan dolognak, amit nem szeretnének elintézni, ugye a hivatalos ügyintézés, a temetés megszervezése, de szeretném elmondani, hogy mindezek a gyásznak a folyamatát segítik. Tehát itt tulajdonképpen a külsőségekkel való foglalkozás nagyon sokszor, ha nem azt mondom, hogy eltereli a figyelmet, de mindenféleképpen valamilyen módon segíti az ezzel való foglalkozást, és ez egészen a temetésig tart. Na, itt van egy nagyon fontos dolog, hogy temetés. Az előbb ugye beszéltünk arról, hogy mi van akkor, amikor úgymond nincsen helye annak, hogy ez a holttest, ez tulajdonképpen hová kerül. A temetés egy nagyon-nagyon fontos része a gyász szempontjából, mert a tudatos elválasztást és leválást, az, hogy valaki a föld alá kerül, és én ezt látom, hogy az elföldelés megtörténik, ez egy nagyon-nagyon fontos része. Ugye itt ezután jön a dühnek és a haragnak a szakasza, amikor elkezdenek az emberek gondolkodni, vagy az elhunytat kezdik el okolni, miért vezetett gyorsan, miért hívott többet, miért tette ezt meg ezt. Nagyon sokszor látszik, hogy orvosokra, ápolókra, környezetükre, családtagukra való harag. Itt nagyon sokszor ugye azt nem vallják be a gyászolók, hogy ezek a haragok és ezek a dühök és ezek a felelősségkeresések, ezek igazából a saját tehetetlenséget mutatják, és hogyha vétkest vagy valamilyen okot találunk magára halálesetre, akkor egy picit enyhítenek azon a fájdalmon, amit nyilván ilyenkor éreznek az emberek. Ebben a szakaszban azért ilyen depresszióhoz nagyon hasonló jeleket tudnak mutatni az emberek. Az nagyon nagy gond, amikor a gyász folyamat például itt, ennél a düh szakaszánál elakad, mert ez megtörténhet. az elakadás egy nagyon nagy problémát jelent, mert a gyásznak mennie kell előre. Ezután jön az a szakasz, a temetés utáni időszak megint csak, amikor nagyon sok fajta érzelem jön, amikor már van egy kis megkönnyebbülés, de félelem is keveredhet ide, meg bűntudat. Ilyenkor testi tünetek szoktak nagyon sokszor előjönni. Torokszorításról beszélnek emberek, rájuk törő légszomjról, vagy fulladás érzésről. Valakinek ez álmatlanságot, vagy étvágytalanságot, valakinek mellkasi szorítást, vagy emésztési problémákat hoz. Tehát ilyen nagyon sokfajta testi tünetet hoz. Ezután jön ugye az a rész, amire azt mondjuk, hogy tudatos emlékezés. Amikor eljutunk oda, ez nyilván már majdnem az egy évnél tartunk, amikor már tudok úgy beszélni róla, vagy a vele kapcsolatos dolgokról, hogy már nem feltétlenül a sírás, és nem feltétlenül egyfajta kifelé mutatott érzelem, amikor az ember kicsit ilyenkor befelé sír, de már beszélni tud róla. Nagyon-nagyon hosszú évszázadok tapasztalata az, hogy azért ennek egy év alatt idézőjelbe le kell játszódnia, és valamilyen szinten véget kell érnie. Nem arról beszélünk, hogy elfelejtjük, nem arról beszélünk most ebben a pillanatban, hogy nem is foglalkozunk vele, hanem hogy a gyásznak egy év alatt egyfajta folyamatot át kell ívelnie, és valahonnan, valahová el kell jutni.
3: Mi van, ha nem ér véget?
4: Hát ott jönnek ugye a problémák, amikor vagy elakad valamelyik szakaszában, mert bármelyik szakaszában nyilvánvalóan elakadhat, ezt szakember fogja megállapítani nyilvánvalóan, hogy ennek az elakadásnak mi az oka, és az egyébként, amiről beszéltünk, amikor azt mondja valaki, hogy nagyon rossz döntés volt az ilyen temetésnek a kiválasztása, mert tudja, én igazából, és ezt nagyon sokszor hallom, én nem tudtam elköszönni tőle. Vagy én nem éreztem azt, hogy itt most valami véget ért, és megint azt mondom, hogy itt a helyhez kötöttség nagyon fontos, akkor ezzel mindig kezdeni kell valamit.
3: Az a beteg, aki az életének az utolsó napjait éli, és látja a családján, hogy ilyen problémával fog küszködni, mert ez látszik különben bizonyos embereken, hogy milyen problémát hogy tudnak feldolgozni, tud-e segíteni azzal, hogy ne egész életükben lelkiismeret fordulással küszködjenek?
4: Nagyon fontos, amit mondtál, mert ez maga tulajdonképpen a méltósággal való távozás, hogy az egyik vers is írja, hogy felállni és távozni, mint egy vendégségből. Tehát ez is nagyon jellemző egyébként nagyon sok emberre, hogy olyan stílusosan tud elmenni ebből az életből, mint ahogyan azt élte. És talán itt van egy olyan gondolat, ami az egyik számomra nagyon kedves filmben van benne, de nagyon-nagyon fontos, hogy itt ezt elmondjuk, hogy ne arról beszéljünk egy ember kapcsán, hogy hogyan halt meg, hanem beszéljünk arról, hogy hogyan élt. És azt gondolom, hogy ez egy alapvető különbség az emberek gondolkodásában. Jaj, mondd már el, hogy halt meg, és ezt ilyen kélyes kíváncsisággal teszik meg, és amikor a családnak ezt már 3500-szor el kell mondani a halálnak a körülményeit, akkor ez nyilván nem segít. Az emlékek megőrzése az nem az elmúlásról, vagy a halál pillanatáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy valaki hogyan élt. Amikor ránézel egy sírkőre, akkor mit szoktunk rajta látni? Látunk egy nevet, aki az a név nekünk mond valamit, és látunk két évszámot. Mit látunk még?
3: Hát egy idézet szokott még ott lenni.
4: Jó, a két évszám között mi szokott lenni?
3: Egy kötőjel.
4: Én azt gondolom, hogy a sírkövön a legfontosabb rész ez. Mert az mi a kötőjel?
3: Az az élet.
4: Abban van benne minden. Abban a 2-3 centiméternyi valamilyen színnel megerősített vonalon. Mindenki a számokat nézi. Holott azt kéne látni, hogy a kettő között az a vonalka, ami az élete volt, az nekünk mit adott, mit hagyott itt, és mire tudunk emlékezni. Nem tudom, hogy sokan így látják-e azt a vonalkát.
3: Lehet, hogy nem vették észre.
4: Itt a nagy kérdés, hogy akkor mire emlékezel?
3: Hát nem tudok jól elbúcsúzni, bevallom őszintén. Az időnk letelt, és remélem tudtunk segíteni sokaknak. Én nagyon erős mindennapokat kívánok azoknak, akik jelenleg ebbe a cipőbe járnak, és azt, hogy éljék meg minden pillanatát úgy, hogy könnyebb legyen. Józsi, nagyon szépen köszönjük. Legközelebb egy másik témával folytatjuk. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt ki tudtuk beszélni, ezt a témakört.
4: Én is köszönöm, és várom, hogy újra beszélgessünk.
3: Szia!
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10 perc.

Ez volt az átirat szerint Shining címmel pörgött Bob Manley dala, aztán Funk Star Deluxe nyúlt ebbe bele. Így hozhattam ezt az átiratot itt a Best FM-en. És már is folytatjuk tovább Kosszi Janka dudolós perceivel. Egyébként ez a kedvencünk a feleségemmel, a Hol voltál már be is készítve. Előtte pedig nézzük, hogy mire számolhat még üzeneteink alapján. Több felületen is olvasható a hír, hogy ott a császárszállásnál Újfehértó felől érkezőket a 60-as tábránál mérik. Erre nagyon figyeljen. Sebességmérés a Debrecenén is, egészen pontosan a Jász motornál. Külterület, Nyírbogát mellett, egészen pontosan a 471-esen a temetőnél rendőrök. Sebességmérés a 38-ason a gyulatanyai csomópontnál. Extra figyelem, tehát az utakon óvatosan vezessen, nagyon-nagyon figyeljük a sebességmutatót, és ne feledje, ezen kívül még pörög a roadpol is. A Türkön Bass, ha minden igaz. Kosszi Jankát hallgatjuk, a Hol voltál, után Beyoncé dala érkezik, aztán a hírek előtt még nézzük, hogy mi a helyzet a Brent olajnál.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Érkeznek a hírek, itt a Best FM-en Andi tájékoztat minket a folytatásban, és jöjjenek a hírek a fekete aranyról. A Brent olaj továbbra is tartja magas árát, 117 dollár egy hordónyi kőolaj. 2 dollárt sikerült erősödnünk a tegnapi naphoz képest is. A forint ezzel szemben tartja ezt a 310-309 forintos árát az USA dollárral szemben. Egyébként a sokkal jobb, mint az átlag volt az elmúlt néhány évre tekintve. A világpiaci árakat tekintve jelenleg a stagnálás útján vagyunk, legalábbis a szerdai napon ezt tapasztalhatjuk majd, de hát ahogy mondtam, emelkedett a Brent olaj vételára, ez pedig nyilvánvalóan jelentkezik majd a töltőállomásokon is. A védetár továbbra is aktív, ha nem tud így tankolni, akkor számoljon a benzin esetében. 696 forintra, a gázolajnál 735-re, hol tankoljak.hu. Itt vannak még kiegészítések, de én a Besten hozom majd holnap is a friss hírek előtt. Most Andi tájékoztat minket, aztán 5 órakor kis családosok, éppen gyermeket vállalók, ide jön majd a fontos információ. Nyílt nap ugyanis a szülőszobán.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
7: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
8: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
9: vagy pizzamafia.hu.
10: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
11: Van telked? Építkezz jó áron. Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól. Kulcsra készen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
12: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
13: Fokozott tűzveszély Vármegyénkben, Baba Börze Nyíregyházán, és helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Beregben. A tavaszi asszályomán ugyanis jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata. A korlátozás visszavonásig érvényes, mondta Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
14: Maga a tűzgyújtási tilalom vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ide értem a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor gondatlanság, felelőtlenség és rosszabb esetben szándékosság áll a háttérben. Én azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a szabadtéri tüzek, hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy a tűzgyújtási tilalom hol és meddig van érvényben.
13: ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. A Búzatéri piac lesz a helyszín. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Május 17-én vasárnap várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, részletek a városüzemeltető közösségi oldalán. Ismét Vármegyénkbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Csütörtökön Csaholc lakosai vehetnek részt ingyenes szűréseken. Nőgyógyászati szűrést, általános egészségi állapot felmérés, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslést is végeznek a szakemberek mások mellett. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. Részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a Várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Hallhatnak tippeket és tanácsokat, megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perc előtt óra után még mindig miénk a pálya, ez a 60 perc egészen pontosan, ez a Best FM Déken István vagyok, és már is nézzük ezt a szülőszoba látogatást, ugyanis miatt lap lesz a szülészetem, ide jönnek első gondolataim, ne jó dala után, ez a Sexy Love.

0: Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.
1: Na gyerünk!

Lassítottunk, dúdoltunk, a Take That énekelt, ez volt a Babita. A legnagyobbak között az áthajózhatnánk, pedig már a New Level-en pályaréktől. Készülődik, pont úgy, mint a várandóság hete is, ez egyébként a jövő hét, melynek alkalmából majd május 14-én nyílt nap lesz a Nyíregyházi József András Tokorház szülészet nőgyógyászati osztályán. Az esemény pedig egy kis informálódásról szól, itt szakértői előadásokon vehetünk részt. Minden kérdésünkre választ kapunk majd, és tanácsokat, tippeket is kaphatunk. Az esetleges problémáink megsegítésére tájékozódjon a Best FM oldalán, további találja a cikket, és jön az áthajózhatnánk, aztán majd Endre Indala is.

Push the Feeling on a Nightcrawlerstől, és majd a Super Stereo-val folytatjuk a Bent a neved előtt közterület és az autók, melyek ott állnak sokszor úgy, hogy igazából jogtalanul nem fizetve a parkolóhelyet, esetlegesen forgalomból kivont autókról, rozsdás autókról legyen szó. Egyre többet visznek el a közterület felügyelet dolgozói, de még mindig találni régen nem használt autókat közterületeinken. Itt a bírság mellett nyilvánvalóan majd az elszállítás költségét is fizetni kell a tulajdonosnak is. A vizsgálat, mely ilyen irányú, hogy felderítsék ezeket a járgányokat, egész évben tart. Egy kisebb beszámolót olvashat a nyíregyháza.hu-n. Ha van régen nem használt autója, amelyen már esetlegesen nincs rendszám vagy műszaki engedély, akkor ön is készülhet arra, hogy előbb-utóbb azért jönnek majd a bírságok, illetve elszállítják a Verdát. Tehát erről ennyi, Super Stereo-val folytatjuk a Bent a neved után. Bob Sinclair legnagyobb dala. Ez a

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Roger Sanchez dalát hozhattam, aztán majd a barokkal folytatjuk, de meg a friss előrejelzésekkel, melyek már a szerdára fókuszálva nézik, hozzák a legfrissebb adatokat. 12 fok körül indulhat majd a szerda. Sok-sok felhővel a délelőttben, ez egyébként borult időt jelent, ilyen nagyjából 10 óráig bezárólag. Esőre nem igazán kell készülni, csak sok-sok felhőre, aztán majd felszakadozik a felhőzet, kúszunk felfelé a hőmérő higanyszálán, 27-28 fok lehet. A délies áramlás, a délnyugati áramlás elkíséri majd a múló perceket, és nagyjából egy óra körül lesz. Kissé élénk ez a szél, ami továbbra is hozza a melegebb, nedvesebb légtömegeket. Csütörtökre jöhet az eső. Hát majd látjuk, hogy csütörtökre ideérünk-e. Egyébként összesen 2 mm-ről van szó. Ez nem túl sok semmi, az agráriumban ez még nem fogja megoldani a problémát. Holnap 6-a, amikor is majd Ivett Fridával, Friderikával és Jánossal ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. A barokk dalt hozom Jocitól, és itt van Whitney Houston is, énekel mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt 6 óra érkezik a Night Shift. Funky dalokat remélünk kapunk és hallgatunk a következő 2 órában. Ez az ütemtervém. Megyek haza, ki kell kúráljam magamat, mert ez már hetek óta tart ez a megfázás, és egyáltalán nem vicces. Szóval mindenkinek jó pihenést kívánok itt a kedd késő délutánban, a szerda újra miénk a délutánban. Nagyon számítok figyelmére 2 után. Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: A Man Klíma a klíma specialista.
6: A klíma specialista.
5: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Man Klíma.
6: A Man Klíma.
5: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
6: shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Megkezdődtek az érettségi vizsgák. Újabb rendőrségi akció indult, és beszállítói fórum Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma matematikából, holnap történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berekben idén csak nem 8300-an érettségiznek, közölte a vármegyei kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-éig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-éig tart. Újabb razzia kezdődött az utakon. A Roadpol akcióhoz a szabolcs-szatmár-beregi rendőrök is csatlakoztak. Egészen vasárnapig tart a fokozott ellenőrzés, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
8: A rendőrség a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Roadpol Track and Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés fókusza tehát a tehergépkocsival és busszal közlekedőkön van, melynek kiemelt célja országos szinten a közúti közlekedési balesetek és a halálesetek számának csökkentése. Felhívnám valamennyi vármegyénkben közlekedő figyelmét, hogy a közlekedési szabályok maradéktalan betartása mellett vegyenek részt a közúti forgalomban.
7: Június 3-án Nyíregyházán rendezik az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot. A Városi Stadion lesz a helyszín. Az Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában kerül vagy került már megrendezésre idén. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő május 25-e. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a Váci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Pilis Csabán rendezték meg a Gyermek Tőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőn gyűlt össze, az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. A verseny során mindkét versenyző asszóiban voltak szép találatok, jó megoldások és kifejezetten biztató pillanatok is, közölte a Sportcentrum. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fokozott tűzveszély Vármegyénkben. Baba Börze Nyíregyházán, és helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Berekben. A tavaszi asszály nyomán ugyanis jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata. A korlátozás visszavonásig érvényes, mondta Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
3: Maga a tűzgyújtási tilalom vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Egyébként ide értem a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor gondatlanság, felelőtlenség és rosszabb esetben szándékosság áll a háttérben. Én azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a szabadtéri tüzek, hogyha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy a tűzgyújtási tilalom hol és meddig van érvényben.
2: Ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. A Búzatéri piac lesz a helyszín. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Május 17-én vasárnap várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, részletek a városüzemeltető közösségi oldalán. Ismét Vármegyénkbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Csütörtökön Csaholc lakosai vehetnek részt ingyenes szűréseken. Nőgyógyászati szűrést, általános egészségi állapot felmérést, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslést is végeznek a szakemberek mások mellett. A vizsgálatokhoz szükséges a tajkártya. Részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati Járás közösségi oldalán. Ismét nyílt napot tart a nyíregyházi Józsa András Tagkórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Május 14-én várnak minden kismamát és leendő szülőt a várandósság hete alkalmából. Az eseményen szakértői előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Hallhatnak tippeket és tanácsokat, megtekinthetik a szülészeti egységeket, szülőszobákat és megoszthatják egymással élményeiket, tapasztalataikat. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: H, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megkezdődtek az érettségi vizsgák. Újabb rendőrségi akció indult, és beszállítói fórum Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. 7-én a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma matematikából, holnap történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berekben idén csak nem 8300-an érettségiznek, közölte a Vármegyei Kormányhivatal. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz, ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgaidőszak június 3-ától 10-éig, míg a középszintű szóbeli vizsgaidőszak június 15-től július 1-éig tart. Újabb razzia kezdődött az utakon. A Roadpol akcióhoz a szabolcs-szatmár-beregi rendőrök is csatlakoztak. Egészen vasárnapig tart a fokozott ellenőrzés, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A rendőrség a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Roadpol Track and Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés fókusza tehát a tehergépkocsiha és busszal közlekedőkön van, melynek kiemelt célja országos szinten a közúti közlekedési balesetek és a halálesetek számának csökkentése. Felhívnám valamennyi vármegyénkben közlekedő figyelmét, hogy a közlekedési szabályok maradéktalan betartása mellett vegyenek részt a közúti forgalomban.
2: Június 3-án Nyíregyházán rendezik az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot. A Városi Stadion lesz a helyszín. Az Országos Kamarai Beszállítói Fórum az ország 7 régiójában kerül vagy került már megrendezésre idén. A program célja erősíteni a helyi beszállítói láncokat. Az eseményen lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő május 25-e. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Igaz?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Harmadik alkalommal rendeztek erőpróbát, és országos bajnokság Pilis Csabán. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közepesen magas kockázati besorolást kapott a 2025-ös adatok alapján. Ismét megtelt a Kossuth tér, szurkolástól volt hangos a belváros. Harmadik alkalommal rendezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A vármegyei katasztrófavédelem közölte, hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre. Összesen végül 93-an álltak rajthoz. A verseny abszolút legjobbja idén Adorján Bálint, a Váci hivatásos tűzoltóparancsnokság tűzoltója lett, de számos kategóriában hirdettek győzteseket. Pilis Csabán rendezték meg a Gyermek Tőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőn gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. A verseny során mindkét versenyző asszóiban voltak szép találatok, jó megoldások és kifejezetten biztató pillanatok is, közölte a Sportcentrum. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Híreink végén a várható időjárásról. Szerdán a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók. 21-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for fun, he says,
2: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon nekem van mindig a beszefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Vegy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
1: De.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Egyből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: jelentkezünk.
1: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
3: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.